0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, picivel kettő után járunk, a legnagyobb kedvenceket pedig ebben az órában is hozom. Most például a Rádió 1 DJ-je, aki nem csak Magyarországon megy óriásit, hanem ahova utazik, zenélt az évelején a Maldív-szigeteken, most pedig Majorkán volt Regál Lili, aki az igazi mai slágerek közül a legújabbat hozza. Ez a Heal Me.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en. Ez

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Sam Feld, aki egy ideig próbálkozott különböző DJ nevekkel, az egyik Dr. Papasov volt. Egyébként ő egy bolgár klarinétművész, Ivo Papasov, akiről elnevezte magát, de aztán érezte, hogy nem ez lesz a vonal, hanem maradjunk a Sam Feldnél. Rosalinnel közösen az igazi mai sláger a Heart Like Mine-től, amit indítok.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és a Joel Corey-nak kellene másik művésznév, nem kell neki, de ha kellene, akkor a DJ Beachbody, azt szerintem nyugodtan illene rá, mindig ki van pattintva, és mindig óriási hangulatot csinál. Ez a legújabb igazi mai slágertől a Galantis-szal, Joel Corey és a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: 13 óra előtt, én pedig a következő órára is összekészítettem a legjobbakat. Hozom például Cookie-től a legújabbat. Ennek alig egy héttel ezelőtt volt a rádiós dalpremiére, valahogy itt a Rádió 1-en. Na mutatom ezt a dalt is, de készülök Bibi Rexától és Raytől is újdonsággal, a kezdésben pedig Ed Sheeran. Az igazi mai sláger az Azizámmal, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád házi orvos belgyógyász tolmácsolja.
3: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világos kéken keresztül a citromsárgáig különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra. Ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben. Ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kaló bevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben azaz, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

0: Kuki pedig folyamatosan hozza ki a saját dalokat, és folyamatosan jókat csinál. Ennek a dalnak a premierjénél pont én voltam vele a stúdióban, és elképesztő, hogy mennyi üzenetet kapott, és mennyire dicsérték az első pillanattól. Tényleg rendben van. Kuki, Carnerrel közösen az igazi mai sláger, a Fire, amit már is indítok a Rádió 1-en.
1: Én pedig Carner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is sláger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you to the

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél négy előtt járunk, Justin Bieber után pedig jön Bibi Rex egy újdonsággal, imádjuk. Vagyis hát mondjuk úgy, hogy újra gondolt dala, mert hogy egy fétlesz dal az alapja Bibi Rex-től a New Religionnek, amit indítok itt a rádió egyen.

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy, pedig már is Ray, egy szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző, aki 2024-ben történelmi rekordot ért el a Brit Awards-on, egy este 6 kategóriában is díjat szerzett. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai slágerek között Ray és a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel a tegnapi hajózás után, az igazi mai slágerek között pedig elsőként ezt a nagy kedvencet hozom Ray Daltontól. Nagyon jó a dal. A Blood Running pár perc is indítja a következő zenei órát a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Lehet tovább fokozni a sör ízét, a megoldás a mesterséges intelligencia, már is mondom a részleteket. Belga kutatók megtanították a számítógépeket arra, hogyan kell kóstolni a sört. A sör ilyenfajta kóstoláson megváltoztatja az italok főzési, ízlelési és élvezeti módját. Ezek a mesterséges intelligenciát használó modellek több száz létező termék sok éves aprólékos profil alkotásán alapulnak, amivel képesek megjósolni a fogyasztói értékeléseket, majd javaslatokat tenni a belga sörök ízének javítására. Képesek megérteni az ízeket, ez pont olyan, mintha megtanítottuk volna a számítógépeket ízlelni. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatók az emberi ízlelőpanelekkel, ami óriási dolog, mert eddig a legtöbb ízkutatás mindig csak konkrét ízvegyületekre összpontosított, gyakran csak néhányra, mondta a kutatás egyik vezetője. Hozzátette, hogy a munkájuk ígéretesnek mutatja a mesterséges intelligencia használatát az élelmiszeriparban, bár ők a sörre összpontosítanak, ugyanez a megközelítés bármely élelmiszer esetében lehetséges lehet. Arra számítanak, hogy az élelmiszergyártók a következő években bevezetik a mesterséges intelligenciát a munkájukba, ami megváltoztatja a közeljövőben a tányérunkra kerülő ételeket. A professzor és munkatársai tudományos megközelítést keresve objektív mutatókat kerestek a sörízek leírására és előrejelzésére. A publikált munkájuk aprólékos munka 5 éven át tartott és 250 belga sörre terjedt ki, ahol több száz aromás vegyület koncentrációját mérték. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatóak az emberi ízlelőpanelekkel, majd a gépi tanuláshoz fordultak, hogy elemezzék a számtalan ízvegyület közötti kölcsönhatásokat. A fő cél az volt, hogy új, fontos ízvegyületeket azonosítsanak a sör számára, emelte ki a professzor és hozzátette, hogy egyes vegyületek ízét jól tanulmányozták, hogy tudják, milyen koncentrációban kezdjék el érzékelni őket.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Live Mix pedig most már 2 órás. Ezen a héten kezdtük, a jövő héten pedig természetesen folytatjuk. Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig csak itt a Rádió 1-en. És természetesen a Live Mixben rendszeresen zenél DJ Metzger Viki is. Ő most Nagy Bogi és Dash igazi mai slágerét gondolta újra, speciál remixben a Jó leszek újra itt a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, aki úton van, vezessen óvatosan, ha van bármi info, az jöhet 06 20 311 111. Fél ötkor én viszont egy újabb nagy kedvencet hozok. Taylor Swift és az Opel Light a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a legmenőbb fesztiválokra, mi visszük el a hallgatókat, és a legmenőbb fesztiválokon ott is leszünk. Például jövő héten jön a Rádió Egy Stage a Dunapart Festen, július 2-től 4-ig az összes Rádió Egy DJ-vel. Részletek a radio1.hu-n.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, faápolási munkák kezdődtek Kecskeméten, keresik az év fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvévői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombaton harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek több napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Kecskeméten több klimatizált közösségi tér és intézmény is nyitva áll azok előtt, akik a legmelegebb órákban szeretnének hűvösebb környezetben megpihenni, írja híres.hu. Közösségi házak, a könyvtár vagy a híres Agóra kapuja is nyitva áll. Faápolási munkák kezdődtek Kecskeméten forgalomkorlátozás mellett. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közölte, még jövő hétfőn és kedden is dolgoznak a Nyíri út, Károly Róbert körút és Fáklya utca közötti szakaszán. A munkálatok ideje alatt szakaszos, félpályás lezárásra számíthatnak az autósok, kézi forgalomirányítás segíti majd a közlekedést. Ma rendezik az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését, tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökétől.
3: Az ország teljes területéről érkeznek a nevezők, 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket, nagyon izgalmas kategória. A közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni, a gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
2: Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Elérkezett a nyaralás időszaka, számtalan dologra érdemes ilyenkor is figyelni, de hogy mit tanácsol a doki, azt maga dr. Nagy Árpád háziorvos belgyógyász tolmácsolja.
5: Mire számolhatunk a nyaralás ideje alatt? Ez általában a meleg, hogyha szerencsénk van, illetve hogyha a világ olyan tájára megyünk, ahol legalább 52 Celsius fok is van naponta, akkor nagyon oda kell figyelnünk mind a napnak a különböző hatásaira. Gondolok itt a megemelkedett ultraibolya sugárzás, a napégésnek az előfordulására. Ugye, ahogy telnek az évek, egyre szélesebb időintervallum, amíg nem javasolják a szakemberek, hogy a napon tartózkodjunk közvetlenül, ez jelenleg a 10 és délután 4 óra között, amikor nem javasolt tartósan, védelem nélkül a napon tartózkodnunk. A melegnél a folyadékbevitelre nagyon figyeljünk oda, ugye ilyenkor akár a verejtékezéssel is jelentős mennyiségű folyadékot veszíthetünk, az izzadsággal együtt különböző ionokat is veszíthetünk, tehát az utánpótlás az nem csak a sima víz, hanem akár egy ásványvíz, akár egy izotóniás oldat is lehet, amit lehet kapni rózsaszintől világ kéken keresztül a citromsárgáig, különböző áruházakban. Az alkohol, ami elő szokott fordulni, hogy nem javasolta, csak alkohol bevitel a folyadékpótlásra, ilyenkor például egy fél literes egységnél 2 deciliter vizet érdemes meginni mellé, és akkor a folyadékpótlás is megoldott lesz. Az ételek közül a könnyedebb ételek, a saláták, gyümölcsök az, amik javasoltak nagy melegben, ugye az étvágyunk is csökken, viszont a kaló energiabevitelre próbáljunk meg odafigyelni, illetve az energiára, tehát ne csak édesség legyen, hanem azért rost, fehérje, minden legyen, ami ne csak szénhidrát. Igazából a gyümölcs fogyasztása 0-24-ben az az, ami maximálisan javasolt, csak ha olyan területen vagyunk, akkor először semmiképpen ne csapvízzel mossuk le a gyümölcsöt.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy nyári hőség. Ma, holnap, holnap után egy bám-bám-bám-bám. Folyamatosan most nyári hőség. 36-37 fok. Legyünk óvatosak. Oké? Okay? Major Lazer Light Up, a hírek után ezt indítom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Lehet tovább fokozni a sör ízét, a megoldás a mesterséges intelligencia, már is mondom a részleteket. Belga kutatók megtanították a számítógépeket arra, hogyan kell kóstolni a sört. A sör ilyenfajta kóstoláson megváltoztatja az italok főzési, ízlelési és élvezeti módját. Ezek a mesterséges intelligenciát használó modellek több száz létező termék sok éves aprólékos profil alkotásán alapulnak, amivel képesek megjósolni a fogyasztói értékeléseket, majd javaslatokat tenni a belga sörök ízének javítására. Képesek megérteni az ízeket, ez pont olyan, mintha megtanítottuk volna a számítógépeket ízlelni. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatók az emberi ízlelőpanelekkel, ami óriási dolog, mert eddig a legtöbb ízkutatás mindig csak konkrét ízvegyületekre összpontosított, gyakran csak néhányra, mondta a kutatás egyik vezetője. Hozzátette, hogy a munkájuk ígéretesnek mutatja a mesterséges intelligencia használatát az élelmiszeriparban, bár ők a sörre összpontosítanak, ugyanez a megközelítés bármely élelmiszer esetében lehetséges lehet. Arra számítanak, hogy az élelmiszergyártók a következő években bevezetik a mesterséges intelligenciát a munkájukba, ami megváltoztatja a közeljövőben a tányérunkra kerülő ételeket. A professzor és munkatársai tudományos megközelítést keresve objektív mutatókat kerestek a sörízek leírására és előrejelzésére. A publikált munkájuk aprólékos munka 5 éven át tartott és 250 belga sörre terjedt ki, ahol több száz aromás vegyület koncentrációját mérték. Egyes ízek esetében a modell előrejelzései valóban összehasonlíthatóak az emberi ízlelőpanelekkel, majd a gépi tanuláshoz fordultak, hogy elemezzék a számtalan ízvegyület közötti kölcsönhatásokat. A fő cél az volt, hogy új, fontos ízvegyületeket azonosítsanak a sör számára, emelte ki a professzor és hozzátette, hogy egyes vegyületek ízét jól tanulmányozták, hogy tudják, milyen koncentrációban kezdjék el érzékelni őket.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mai éjféltől pedig harmadfokú hőségriasztáson érvényben, egészen keddig, tudja, hogy ez marad is. Nagyon-nagyon hőség, lehetőleg napközben a legmelegebb órákban ne is menjünk ki, ha viszont kimegyünk, akkor naptej, valami nagy faktorú mindenképpen kell. Oké? Okay? Sam Feld jön, az igazi mai sláger Rosalindnel, a Heart Mag Mind, szerintem zseniális, már indítom is a rádió egyen.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Extrém meleg vár ránk, változik egyes vonatok menetrendje, sikeres körútat zártak a kormányablakbuszok Bács-Kiskunban. Köszöntöm Önöket, Demeter Ria vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Újabb vasútvonalon végez pályakarbantartást a MÁV csoport, kecskeméti vonatokat is érint a változás. A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon dolgoznak. A vágányzári munkálatokat két ütemben végzik, az első ütem július 18-áig tart. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni. A Kecskemét és Budapest közötti kora reggeli vonatok rövidebb szakaszon Kecskemét és Cegléd között közlekednek július 10-ig. Július 11 és 18-a között kimaradnak. További részletek a MÁV csoport honlapján. Sikeres körútat zártak a kormányablakbuszok Bács-Kiskunban. Vármegyénkben március közepén kezdték meg szolgálatukat a mobilizált ügyfelszolgálatok, amelyek szinte minden járásba és településre eljutottak az első körút során, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Az első körút június 5-én ért véget, amelyet a nyári szünet után újabb körút követ. Azt írják, az elmúlt hetekben 87 településen jártak a kormányablakbuszok, ezeknél több mint 1600 ügyet intéztek a lakosok. Főként személyi okmányok ügyintézése, ügyfélkapu regisztráció, diákigazolvány ügyintézés és európai egészségbiztosítási kártya igénylése történt a kitelepülések alkalmával. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, meg szép reggelt, jó hétvégét, jó hőséget mindenkinek, meg persze egy csomó igazi mai slágert. Hát a hőség az eleve adott, az igazi mai slágereket pedig én hozom egész reggel. Most épp Minellitől a Rampampam, a mikrofonnál Király Tamás.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexával folytatom a dance dalok egyik legkeresettebb ének hangjával, legalábbis most már. Nem volt ez mindig így, nagyon sokáig ő, ugye nagy idézője jön, csak dalszerző volt, viszont másoknak ír dalokat, és sokáig próbált kilépni a színpadra, de a kiadó mindig hátatott, hogy no, nagyon jól írod a dalokat, maradjunk ebbe. Na de aztán egyszer csak mégis megmutathatta magát, azóta viszont szerencsére nincs megállás. Elképesztő hang és egy elképesztő tehetség, meg egy óriási kedvenc. A Faithless dalból most Bibi Rexa a New Religion-nel itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy hamarosan pedig újra egy óriásit bulizhatunk közösen, mert hogy a rádió egy is ott lesz a Dunapart Festen, saját színpaddal és az összes rádió egy DJ-vel jövő héten. Az igazi mai slágerek között pedig Accent a hírek után, ami érkezik. Nagy kedvenc, Accent-szel a Misha Miller és a Don't Leave, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Sok feladatot ad a hőség a mentőknek, bővül a Kálmán Lajos óvoda, mint Teleki óvodája, nyáron sem pihennek a revizorok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiunknak Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: Bővül a Kálmán Lajos óvoda, mint Teleki óvodája. A beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg. A fejlesztésnek köszönhetően a jelenlegi 2 csoportszobás intézmény 3 csoportszobásra bővül, és összesen 75 gyermek fogadására lesz alkalmas. A meglévő kisebb alapterületű csoportszobákat egyé alakítják, emellett 2 új csoportszobát hoznak létre. Energiahatékony fejlesztések és akadálymentesítés is zajlik majd, de megújul az óvoda játszó udvara is. A kivitelezési munkálatok a napokban kezdődnek meg, és várhatóan mintegy 15 hónapot vesznek igénybe. A tervek szerint a megújult óvoda 2027. szeptemberében nyithatja meg kapuit, írja a KEOL. Nyáron sem pihennek a revizorok. A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a következő hetekben a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcs árusokat, a fagylaltárusokat, a termális szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátóegységeit és mozgó árusait ellenőrzik. Emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak majd, olvasható a NAV adó Trafipax oldalán. Kiemelik, hogy az ellenőrök megjelenik ésére hivatali munkaidőn túl és hétvégén is lehet számítani. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
3: A műsorszám termék megjelenítést.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Argentinában pedig már szobrot is állítottak Messinek, nem is akár mekkorát, 26 méter magas, 70 tonnás, a Mester 3-asa után avatták ezt fel, nem az első szobor ez sem Argentinában, sem máshol, korábban például Indiában is állt egy 21 méteres szobor, amit pont nemrég bontottak el, mert nem volt elég stabil, de a világ sok pontján lehet Messi szobrot találni, most már egy óriásit Argentinában is. A Coldplay jön, az igazi mai sláger a Sky Full of Stars, itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pont egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, aki pedig a tegnapi hajózásukról nézne kontentet, az keresse bátran a rádió egy social felületein. Ez pedig a folytatása hírek után. Egyszerűen és a kamera, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
5: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
4: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
5: Mi így építjük a jövőt.
4: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
5: Légy te is a csapatunk tagja.
4: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? Jelentkezés@infineon.com.
6: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 26-27-e között, Kecskeméten, a Street Food Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
8: Július 30, augusztus 1.
9: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
8: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
9: Második kecskeméti Summerfest.
8: Jegyek oneticket.hu.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában.
10: This is the World is Mine Radio Show.
2: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön New Age.

0: Rádiónak igazi mai slágermegy. Igazi mai slágermegy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, faápolási munkák kezdődtek Kecskeméten, keresik az év fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvévői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek több napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Kecskeméten több klimatizált közösségi tér és intézmény is nyitva áll azok előtt, akik a legmelegebb órákban szeretnének hűvösebb környezetben megpihenni, írja a híres.hu. Közösségi házak, a könyvtár vagy a híres Agóra kapuja is nyitva áll. Faápolási munkák kezdődtek Kecskeméten forgalomkorlátozás mellett. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közölte, még jövő hétfőn és kedden is dolgoznak a Nyíri út, Károly-Róbert körút és Fáklya utca közötti szakaszán. A munkálatok ideje alatt szakaszos, félpályás lezárásra számíthatnak az autósok, kézi forgalomirányítás segíti majd a közlekedést. Ma rendezik az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését, tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökétől.
3: Az ország teljes területéről érkeznek a nevezők, 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket, nagyon izgalmas kategóriát. A közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni, gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
2: Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már 7 óra után egy picivel, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, Hőség van, igazi mai slágerek vannak, szóval vágjunk is bele az újabb órába, amit most Dua Lipa folytat, aki a friss infók szerint, de legalábbis most olvastam erről egy hosszabb cikket, a férjével pont az olvasás volt az egyik, ami összehozta őket, mind a ketten nagyon imádják, ugye Dua Lipának van könyvklubja is, és most már örömmel tagja a férje is. Dua Lipa jön, ez a Don't Start Now itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ki az, aki frissen bekerült a 30 legnagyobb mai is élő amerikai dalszerző klubba? Taylor Swift. Nemrég beválasztották. Nagyon menő. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger, az Opel Light a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17-15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztárok. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 Encsó. A

0: Nagy Rádióval. Július 4-én Sopronban Sopron Fest a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Extrém meleg vár ránk, változik egyes vonatok menetrendje, sikeres körútat zártak a kormányablakbuszok Bács

0: húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Újabb vasútvonalon végez pályakarbantartást a MÁV csoport, kecskeméti vonatokat is érint a változás. A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon dolgoznak. A vágányzári munkálatokat két ütemben végzik, az első ütem július 18-áig tart. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni. A Kecskemét és Budapest közötti kora reggeli vonatok rövidebb szakaszon Kecskemét és Cegléd között közlekednek július 10-éig. Július 11 és 18-a között kimaradnak. További részletek a MÁV csoport honlapján. Sikeres körutat zártak a kormányablakbuszok Bács-Kiskunban. Vármegyénkben március közepén kezdték meg szolgálatukat a mobilizált ügyfelszolgálatok, amelyek szinte minden járásba és településre eljutottak az első körút során, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Az első körút június 5-én ért véget, amelyet a nyári szünet után újabb körút követ. Azt írják, az elmúlt hetekben 87 településen jártak a kormányablakbuszok, ezeknél több mint 1600 ügyet intéztek a lakosok. Főként személyi okmányok ügyintézése, ügyfélkapu regisztráció, diákigazolvány ügyintézés és európai egészségbiztosítási kártya igénylése történt a kitelepülések alkalmával. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra parti a Rádió 1-jel a Dunapart Festen. Egy saját színpadunk is lesz, a Rádió Stage-en pedig ott zenélnek az ország legjobb DJ-i, vagyis a Rádió 1 DJ-k. Mindenki ott lesz, minden info erről a radio1.hu-n. Most pedig egy kis extra hangulat, Hypatonnal, Norma G. Martinnal közösen az igazi mai sláger, az Out of My Head, picivel fél nyolc után a Rádió 1-en.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai naptól harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Nagyon fontos, hogy figyeljünk egymásra. Ha tehetjük, akkor 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a napon. Rengeteg folyadék, napvédők, sapkák, minden, ami kell, és tényleg figyeljünk egymásra is. Oké? Én pedig arra gondoltam, hogy hozok egy igazi nyári kedvencet, sőt, szerintem az egyik legnagyobb nyári kedvencet. Idén Alex Kenji és a Bumble jön, 8-tól pedig Balázsék, a Balázsék Weekend-el.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regál

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
7: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 26-27-e között, Kecskeméten, a Street Food Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
8: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
9: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma! www.várfürdő.hu.
10: Egy kupon, két kedvezmény az Alföld áruházban. Ha legalább 7000 forintért vásárol, és bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre, akkor csütörtöktől szombat 12 óráig 15% kedvezményt, szombat déltől 16 óráig pedig 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Vásároljon 15 vagy akár 20% kedvezménnyel az Alföld áruházban.
11: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
12: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
12: Alfa.

0: Smoky. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
3: Sok feladatot ad a hőség a mentőknek, bővül a Kálmán Lajos óvoda, mint Teleki óvodája, nyáron sem pihennek a revizorok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiunknak Szűcs Brigitta szóvívő.
4: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
3: Bővül a Kálmán Lajos óvoda, mint Teleki óvodája. A beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg. A fejlesztésnek köszönhetően a jelenlegi 2 csoportszobás intézmény 3 csoportszobásra bővül, és összesen 75 gyermek fogadására lesz alkalmas. A meglévő kisebb alapterületű csoportszobákat egyé alakítják, emellett 2 új csoportszobát hoznak létre. Energiahatékony fejlesztések és akadálymentesítés is zajlik majd, de megújul az óvoda játszó udvara is. A kivitelezési munkálatok a napokban kezdődnek meg, és várhatóan mintegy 15 hónapot vesznek igénybe. A tervek szerint a megújult óvoda 2027. szeptemberében nyithatja meg kapuit, írja a Keol. Nyáron sem pihennek a revizorok. A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a következő hetekben a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcs árusokat, a fagylaltárusokat, a termális szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátó egységeit és mozgó árusait ellenőrzik. Emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak majd, olvasható a NAV adó Trafipax oldalán. Kiemelik, hogy az ellenőrök megjelenik hivatali munkaidőn túl és hétvégén is lehet számítani. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
6: Gyerekek, mondjátok már meg nekem, de most komolyan segítsetek, én most furcsába vagyok, de majd ezt elmondjátok. Vannak iskolák, megkaptátok-e a bizonyítványt?
7: Nem.
6: Nem kaptátok még
7: majd igen, de
6: megkaptad
7: nem.
6: A bizonyítványt.
8: Jövő héten ezt a bizonyítványt, de figyelj. Ugye, hogy péntek az utolsó tanítási
6: nap. Ezt akarom elmondani.
8: És várjál, az van, hogy pénzért igényelned kell, hogy kapjál bizonyítványt, mert amúgy online. Tehát, hogy ez most már digitális.
7: Így van.
8: Mert nem kell, hogy hazamenni nehéz szívvel.
7: Ezért mondtam, hogy megkaptuk, de nem kaptuk.
8: Nem kell nehéz szívvel hazabattyogni vele, ez egyik. A másik pedig, hogy egy héttel van az utolsó tanítási nap után.
6: Ezt miért csinálják iskolák ebben? Mi a jó, hogy pénteken a gyerek végez, és azt mondják, hogy gyere még vissza egy hét múlva évzáróra. Miért szivatnak téged?
7: Azért, hogy a szülőknek legyen még egy nyugodt napjuk, amíg a gyerek iskolában van.
6: Amíg a gyerek bemegy az évzáróra. Ennyi.
8: De az évzáróra nézve nem egy teljes tanítási nap van, plusz pénteken ugye ünneprőben kellett menni, mert akkor volt a ballagás. Tehát a gyerekek egy napot már kibekeltek, úgyhogy fel voltak készülve, és akkor utána visszakeltek, akkor már nem tudták volna adni a terembe, hogy tessék.
7: Oda tudták volna, de nem akarták.
8: Ki az, aki kérem úgy papír bizonyítványt?
6: Senki szerintem már ebben a formában nem kapsz.
7: Nézzük azt az előnyét, hogy ugye mikor mi gyerekek voltunk, megkaptuk papírral az évvégi bizonyítványt, ugye papír alapon, és azt a gyötrődést, amíg hazasétáltál vele, hogy ezt hogy fogod beadni.
6: Mit fogsz otthon mondani?
7: Igen, ez nincs meg, mert most ugye az történik, hogy mire te hazaérsz, anyád már tudja, hogy
8: anyád már túl van a gyász öt fázisán.
6: Igen, már minden meglátod.
7: A krétába, és már úgy fog várni.
8: Igen, de ez amúgy annyira rossz szerintem, mert az egész szerintem bizonyítvány biznisz nagyon rossz. Az, hogy ugye haza kell menni a nehéz szíveddel, hogyha rosszul sikerült, akkor az egész ilyen kultúra, ami e köré épült, tudod, hogy akkor itt van a te értéked, vidd haza és mutatd meg anyádéknak, hogy ennyit érsz. És hogy nekem ez nem tetszik, mert én mindig azt mondom a gyereknek, amióta van iskolában, egy teljes éve, azóta mindig azt mondom neki, hogy az inkább csak azt mutatja, hogy mi az, amiben kell még fejlődni, tudod, mi az, amit fejleszteni kell. És ez nem probléma. De hogy én nem ebben nőttem fel természetesen, hanem az volt, hogy derekodott ketté töröm,
7: ha nem lesz meg a ötöm.
8: Szégyeltől kisul a szemünk. És emlékszel, hogy csomóan nem mentek haza. Emlékeztek, hogy volt ilyen izé, hogy annyira szégyelt a bizonyítványát, hogy inkább elcsellengett.
6: Még aki nem megy haza, mert szégyelje a bizonyítványát.
7: Ott van baj.
6: Ott azért van, de ott a szülőkkel is. Ott a szülőkkel is. Szülőkkel is.
8: Hát általánosságban.
6: Szívesen is bátran hazamentem a ketteseimmel, hogy egyszerűen egyáltalán nem vettem semennyire zokon, hogy most nincs hármasom. Hát nem csúszott be egyet lármas.
8: Édesanyám, ezeket tekeredik ez a kettes.
6: Csak kettes volt, de nincs ezzel. A szakértők egyébként, hogy a szülők ne posztolják a gyerekek bizonyítványát.
7: Álljanak le ezzel. Igen, évek óta mondja mindenki.
6: Álljanak le ezzel, mert nem szabad hagyni, hogy az egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak vagánykodás legyen a szülőknél. Az olyan tré szerintem gyerek, szülőként kiposztolod a gyereket bizonyítványát, az annyira nem a gyerekről szól. Csinál még valaki ilyet, hogy kiposztolja a gyerek bizonyítványát? Ez annyira nyomorúságos.
7: Egy esetben nem csinálod, ha csak kettesek vannak benne. Szerintem... Tehát tök érdekes, hogy az senki nem teszi ki, pedig az milyen rohadt vicces lenne, hogy kiteszed, na a gyerekek, meg vagyunk
6: kettesek. De ez mennyire toxikus, hogy kirakod a gyerek bizonyítványát? Ez mennyire nyomorúságos.
8: Akkor tedd ki a gyerek bizonyítványát, hogyha kirakod az adóbevallásodat is.
6: Igen.
8: Tehát lássuk meg, hogy kinek milyen gyereke van, ugye? És így, mert ez ugyanaz, akkor mindig téged is elszámoltatnának a nagy közönség előtt.
6: De szerintem még csak nem is ezt, nem számoltatja. Persze, megaláz a gyereket, és nem tudom, de hogy ez a szülő kérkedése önmagáról. Nem? Igen. Tehát azt, hogy én kirakom a gyerekem, hogy csupa ötös, az arról szól nekem szülőként, hogy ő milyen jó szülő, hogy nézzem meg, hogy milyen gyereket nevel.
8: Vagy akkor rakja ki, hogy igen, csupa ötös, de még soha nem tudta lehúzni a vécét maga után.
6: Eszi a fikát, és nem húzza le a vécét. Az úgy akkor rendben van, igen.
8: Ez egy harmónia.
6: Igen, de az a bizonyítványával a szülők tulajdonképpen kicsit önmagát futtatja. Tehát, hogy azért ez így ebben a formában teljesen egyértelmű. Kirakod a bizit, akkor nem a gyerekre is büszke vagy, de kicsit mutatod a világnak, hogy te mennyire.
8: Jó, akkor mire lehet
6: mennyire nagyon
8: lenni?
6: Jó szülő vagy, tese?
8: Mire lehet büszkének lenni? A bizonyítványra akkor nem lesz kérkedés.
6: Most kiraksz egy csupa ötös bizit, az nem kérkedés, de hogy te milyen jól csinálod. Semmi másról nem tudsz, csak milyen tökös szülő vagy.
8: De és mi csak simán azt mondod, hogy nézd már, egész héten bántott engem ez a gyerek, de édesokat.
6: Onnan kireütött ez a gyerekbe. Olyan okos aztán, hogy se az anyjára, se az apjára.
8: Nem tudom, hogy engem zavar-e. Igazából csak meglátok.
6: Te se rakod ki a gyerek bizonyítványát, nem?
8: Többokból sem. Egyrészt azért, mert nem vagyok hülye. A másik az, hogy nem, teljesen felesleges. Tehát annyi mindent kiraktam, hattam volna az elmúlt években, amikor ott kellett magam készíteni. Nem tudhatjátok, milyen csodálatos az a gyerek. És visszafogtam magam, akkor nem ezzel fogom kezdeni. Ahogy te vagy, aki rám befogja folyamatosan a kolbászszagot, csak kérdezem.
6: Nem én kértem az előbb egy rágot, ne haragudjál.
8: Igen, azt hittem, hogy ez belőlem jön, de azt tudom, csak, hogy nem én vagyok.
6: Elmondom neked, hogy...
8: Hallod, mint a rajszívemben, mert bekúszott az orrom alá.
6: Nem.
8: És hallottam, hogy az orrukodon távozik. Úristen, te vagy a
7: szekúgyó.
8: És én nézte, hogy szerzek magamnak egy rágot.
6: Elmondom, mit csinált az előbb az Eszter. Betemette a fejét a kezébe. Látta, hogy beleszagolt a markában, azt mondta, van egy rágotok. Elmondom, hogy semmi nem történt, csak szembeszél van.
8: Figyelj, itt ülök, csak annyit hallottak, hogy mindenkor egy bika belefújja, és akkor jött vele egyed illatsóval.
6: Van egy rágó!
8: Hallod? Figyelj, ezt a kígyót, ezt a kígyót.
6: Hát nagyon gyorsan kimentél rá, hogy mondom, szenvedjél egy
7: kicsit. Akkor nem szólok.
6: Hát nem a vicces. Hát, most én nem szólok, ha te rágót szeretnél. Hát mennyi lesz, te kérjél rágót, így
8: kedves, is. Ez egy grillkolbászos mustárszak. Ez,
6: az enyémet nem merték volna kitenni, írja Barnabás. Azt mondja, hogy egyébként jól írja le valaki, az évzárót levegőtlen aulában naftalin szagú dajerhajú igazgató nő nagyon hosszú unalmas beszéd alatt az SMK vezetők nyalizása közben a sorból kidőlő tápos gyerekek. Ez egy évzáró. Ez így jól írta le? Nem? Fél óráig tartó, semmiről nem szóló beszéd. De azért már egy csomó iskola elhagyja ezt. Nálunk sincsen, azért ez már tök menő, hogy nem a dirig zárják be, lazaságban, odaadják az osztályterembe, 5 perc alatt végez mindenki, aztán mehetsz. Vannak még ezek a komcsi ilyen félórás kontyos igazgatónők, ott életük beszédét mondják el az évzárón? Tényleg persze, ez még mindig
7: ez
6: van?
7: Még divat, abszolút.
6: De kit érdekel, amit mondanak?
7: Senki. A világon a valószínűleg az igazgatót magát. Tehát őt érdekli, hogy ezt
6: de megtartsa. De ő ilyen szereplés ilyen, és akkor miért nem a gyereke születésnapján szerepel valahol otthon hétvégén,
7: nyáron?
6: Miért zsibbasztja a szülőket egy félórás, nem tudom, idézetekkel teli nagyon rossz évzáróval.
8: Elmondom neked, egész évben benneteket hallgattunk, ahogy itt ricsajoztatok, csináltatok a zsibvásárt, és most én fogok beszélni.
6: Most mindent visszaadok.
8: Most végig hallgatjátok a legmélyebb gondolataimat és a legjobb idézeteimet.
6: Igen. Ki is gyűjtöttem egy kis idézet csomagot Aditól, Vörös Martitól. Pszichopata szülőknek is lehet ötös a gyerekük megfélemlítése, szóval nem mindig a jó nevelés van mögötte, ha egy szülő mutogatja a bizonyítványt. Nem, ebben tényleg van valami toxikus, hogy a szülő kiposztolja a gyerek bizonyítványát. Ez ilyen, ez nem szimpatikus.
8: Szeretném elmondani, hogy semmi értelme nincsen amúgy ebből bármit is következtetni, hogy kinek hanyas a bizonyítványa. Semmit nem jelent, de tényleg semmit nem jelent, mert ez jelenteti a tanárnak a rossz értékítéletét, ez jelenteti a gyereknek a végtelen szorgalmát, az intellektusát, jelenteti azt, hogy nagy szorongásban van, jelenteti azt, hogy csodálatos anya. Mindent jelent, és annak az ellenkezőjét is. Tehát szerintem az, hogy hogyan, tehát azon kívül, hogy a felvételi pontszámba beleszámít majd a gimnáziumi
6: az jegyek. Az oké a végén,
8: az,
6: igen.
8: Az a végén, de az is egy ilyen fókuszált időszak. Most legyél gyerek, érezd jól magad. Nem?
6: Igen. A hétvégén voltunk ballagáson, templom, egyházi suli. Első körben mise volt, majd már csak a jóisten nem mondott beszédet, aztán kijöttünk ájuldozva, leesett cukorszinttel, mintha mi se történt volna, Nixi küldte nekünk. Na, ezek mennyire meg vannak kínozva, gondold egy ilyen évzáról.
7: És akkor
6: hogy
7: még jön a polgármester. Az is beszélni akar, iskola igazgató, az mint ha, is osztályfőnökök.
6: Mintha lenni bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát itt lépjünk egyet hátra, van bármi jelentőség, hogy bezárták az évet. Tehát számít ez bármit is, hogy vége van ennek
8: miért
6: a tanének?
8: Semmi. Miért nem az van, hogy ilyenkor behívják a gyerekeket, mondjuk az utolsó napon, mindenki kap egy pohárba egy almalevet, és azt mondja, hogy srácok, megcsináltátok, véget ért egy év, megint egy éve közebb kerültél ahhoz, hogy azt csináld majd, amivel foglalkozni szerettél.
7: Pihenjetek,
8: örülünk, hogy itt vagytok.
7: Így van, szeptemberben
8: rendben
7: majd belehúzunk megint.
8: Így van, kocincsunk egyet, puszi, mindenki érezze nagyon jól magát. Rock and roll.
6: Nem éltél igazán, ha nem ájultál el iskolai ünnepségen. Nem vágottatok el soha? Nem voltatok, nem az elájulós típus voltatok? Tűzőnapon elsősorban
8: eltölt? Fullos ájulós voltam.
6: Ájulós voltál, tényleg?
8: Fullos ájulós, de én még a fodrásznál is egyszer elájultam. Soha nem fogom elfelejteni az élményt. Néztem egy fotót a fodrásznak, kim volt a kutyájáról egy fotó, egy Bernáthegyie volt, és néztem a kutyáról a képet, és egyszer csak már semmi nem volt, csak a kutya. És a következő...
7: Csattanás.
8: Nem, a következő az volt, hogy vizet locsolnak az arcom, meg kockacukrotaknak a nyelvem alá, de hogy igen, az nagyon durva, és soha nem fogom elfelejteni azt a kutyát, mi mai napig ott van az arcom előtt.
6: Iskolai ünnepségen elájulni egyébként azért kellemetlen, mert azért azt az osztály az szépen...
7: Nem az osztály, az egész iskola téged néz.
6: Mindenki végzi. Nekünk is minden ilyen ünnepségen volt egy elvágódónk. Egy önmagát összehányó, vagy egy elvágódó. Tehát ez minden évben van. Állsz a tűzőnapon, és ez csak elvágódsz.
8: Most írnak, hallgattuk egy csomó ilyen, hogy kinek milyen osztálytársai voltak, hogy a lányomnak egy osztálytársa, nem mondom a nevét, hogy hívjuk, hogy Pistikének, és akkor...
6: Igen, kislány Pistike.
8: A lánya minden rossz mondókát tőle hoz haza, és kérdezte, hogy hogy van Pistike, és mondom, van neki pattása? Azt mondja, Pistikének nem lett pattása, amíg meg nem érdemli.
6: Kemény iskolában jár. Pistike egyedül van a szomában a hátul.
8: Amíg nem érdemli meg, addig nem lett pattása. Ezt nem tudod képzelni, ezt a Pistikének az attitűdjét, amúgy meg az egészet nagyon vicces szerintem. Pattás az olyan jutalmazásnak a ne tovább.
6: Hányszor ültem egyedül, te jóisten. Kiütették a gyerekeket a napra, jóisten is beszédet mondott. Volt kötelező himnusz, minden. A végén megkérdezem az igazgatóhelyettest, hogy esetleg el tudná intézni, hogy valaki még mondhasson még beszédet. Mi? Ezeket tényleg, hogy még miért csinálják, ezt nem is
7: volt
6: nem
7: olyan is évzáró, most az ismerési körömben 2,5 óra volt.
6: Ne csináld!
7: 2,5, ott is egyházi iskola, tehát volt egy mise elő, előtte.
6: De levetítették a Ben Hurt, vagy mi tart kettős fél óra?
7: Hát hosszan beszéltek, utána ugye át kellett adni az okleveleket, egyesével jöttek ki a diákok szépen, tudod, hogy a mit tudom én, milyen szavaló verseny. Ötödik helyezettje a Kovács Pistik, akkor Kovács Pistik kijött.
6: Az egy két és fél óra, az combi.
7: Az kemény.
6: Azt szerintem az azért, hogy korrakják az évzárót.
7: Napon.
6: Napon tornasorba áldogálva.
8: Hát ezt már a dermatológusok is elítélik.
6: Igen.
8: Tehát ezt nem is értem.
6: Én annyira ájulós voltam, azt hittem kétsoros a himnusz írva. Ő ott kicsekolt mindig kész. Igen, vége volt. Meghallott az első két sort, elvágódott balra kész, kivitték az árnyékba, aztán meg is volt. Figyelj, nálunk egyszer évzáron valaki befutott bohócnak festve pucéra. Na, az jó. Ott az egyik szülő azt mondta, hogy ne szerektek évzáró. Egy kicsit megvilágosodott. Én azt bírom, festve pucéra, bohócnak öltöző.
8: Nagyon szeretem.
6: Én azt adom.
8: Ez a srác tart valahová, mondom nektek. Látjátok, itt lehet látni.
7: Belőle lesz valami.
8: Ha más nem, akkor letöltendő.
6: Igen. Nyallernak hívtak általánosban, és mivel most közgazdász diplomám van, plusz mérleképes könyvelő vagyok, igenis büszke vagyok magamra. Ó, de hát nem sokat változtál az SMS alapján. Jézus Mária.
8: Az az érdekes.
6: Hát a Nyaller mindig Nyaller maradt.
8: Nekem az osztálytársaim közül azok, akik a legvadabbak voltak, tehát akiket úgy lasszóval kellett összeszedni, bejöjjön órára, tudod meg ilyenek, azokban mindegyik most sikeres vállalkozó lett. Ez hogy van? De nagyon sikeresek.
7: Mert hogy ott már megtanulta a kis csíziókat, tudod.
8: Igen, igen.
6: Hát aki elsősorban ül kitűnő és jelentkezik, azután egy kiló kenyeret nem tud megvenni a boltba, higgyetek el. Ő most itt próbál valami bizonygatni, de nyilván tehát értjük, hogy de... ha még most is bizonyított kell felnőttként egy témában is bekerül egy SMS-t, ott még mindig komoly hiányosságok vannak, érted? De mert ne beszéljetek így a kitűnőkről, mert én azóta ez is ez lettem. Hát az sokat nem változott a dolog.
8: Szerintem nem... Tehát nem feltétlenül, tehát értem, hogy büszke vagy magad, és ez tök jó meg ilyesmi, csak tényleg az, hogy így, nem ez egy kicsit gyerekesnek? Hogy...
6: Nem büszke magára, pont az elismerés hiányzik neki. Tehát egy felnőtt ember, ha hall valamit egy rádió műsorban, és arra azt, hogy már pedig én beírok, vagy én voltam az anyal, akit emlegettek, de ennyi és ennyi diplomám lett, az van egy kis hiányot még mindig.
8: Igen, meg az, hogy tudod ezt szeretni magad ezen túl amúgy, hogy ezek az érdemeid, mert szerintem, aki tudja magát szeretni, így cakkon, púder, mindennel, annak nem fontos, hogy legyen róla papírja, hogy értékes, érted?
6: Igen, tehát, abszolút, hogy, persze.
8: De megértem, hogy büszke vagy rá, csak halkabban.
6: Csak ez minket egyetett, nem annyira érdekel.
7: Ne kiabált szét a világban.
6: Száz halombatta, fiad? Egyes számú általános iskola, 5. osztály, rendhagyó évzáró, fesztivál hangulat, rövid szórakoztató műsor, piknik, limonádi osztogatnak, egyébként ez van nálunk is ilyen kis vásár.
7: Ennyi, meg... de hát ez a normális.
6: Tök jó, igen.
7: Megcsináltátok, gyerekek, vége az évnek, gyerünk, mindenki szabi, kész.
6: Igen, dresszkódon be, jól érzed magad, szuper az iskola. De jó, na azért ilyenek is vannak.
5: Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, faápolási munkák kezdődtek Kecskeméten, keresik az év fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvévői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek több napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Kecskeméten több klimatizált közösségi tér és intézmény is nyitva áll azok előtt, akik a legmelegebb órákban szeretnének hűvösebb környezetben megpihenni, írja a híres.hu. Közösségi házak, a könyvtár vagy a híres Agóra kapuja is nyitva áll. Faápolási munkák kezdődtek Kecskeméten forgalomkorlátozás mellett. A Kecskeméti Város üzemeltetési nonprofit Kft. Közölte, még jövő hétfőn és kedden is dolgoznak a Nyíri út, Károly-Róbert körút és Fáklya utca közötti szakaszán. A munkálatok ideje alatt szakaszos, félpályás lezárásra számíthatnak az autósok, kézi forgalomirányítás segíti majd a közlekedést. Ma rendezik az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését, tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökétől.
2: Az ország teljes területéről érkeznek a nevezők, 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűrije, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
1: Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hét extra pillanatai. Ez a Balázsék Extra.
5: Kitört a nagy nyári szünet, mindenki utazik, mindenki megy, mindenki foglal Wizzerre, meg Ryanairre, meg EasyJettel, meg mindennel együtt. És hogy azt képzétek el, azt történik végre, hogy azért az Uniótól valami jó is történjen. Elkezdték szabályozni a légitársaságokat, és úgy néz ki, hogy vége a családok szétültetésének, gyerekek. Vége az, hogy te nem vihetsz kézipontjászól a repülőre. Ne. Hogy itt téged nem szállásolnak, csak el úgy elő, és nem fizetnek. Végre ezeket a gonosz multikat, ezeket egy kicsit az EU megrendszabályozza. Aztán olvastam volna tovább a cikket, de rájöttem, hogy előfizetés és nincs előfizetésem, úgyhogy nem tudtam végigolvasni a 24.hu-n a cikket, de Laci mindjárt behozza, mert hogy nyilatkozik benne egy közlekedés jogász, később a gépen.hu szakmai vezetője, és az van, hogy egy kicsit megfingatják a légitársaságokat.
6: Nagyon helyes, álljanak az utasok mellé, érted? Mi fizetünk, mi szívunk, bár a családi szétültetésben én egyébként tudok hinni.
5: A családi szétültetés nem egy rossz intézmény.
6: Úgy, amikor 3 órát utazol, és a gyereked 4 sorral arrébb van, és nem az van, hogy apa, nem veszünk magyarul. De apa, igen, figyelj, apa. Lemerült a füles. Apa, add meg ide a tiédet. Apa.
5: Abban tud azért jó lenni. Ugye ez most még csak jogszabályi tervezet, de hogy ugye az van, hogy eddig azért inkább neked kellett a pénzed után futni, ne téged büntettek halálra mondjuk az egyik légitárságnál, ha a csomagod éppen, hogy csak befért abba a beletuszkolóba, és kiszedtek. Ugye most volt egy nagy ügy 2 héttel ezelőtt a Wizzer túlkapásairól, ami arról szólt, hogy hiába fért bele a legkisebb kis podgyásztartóba te a csomagod, mégis megvágtak 70 euróra.
6: Azt mi rendbe tettük, kérlek szépen, beszéltünk a Wizzerrel, pont akkor nem volt.

0: Igen, hogy mi történt.
1: A kártérítés van mindenkinek.
0: Igen. Egyébként engem is kikaptak a múltkor. Azért az...
1: Ezzel a fejjel.
0: Nem a fejjel, akkor volt a csomagom, érted, egy 20 kilós bőröndöt húztam maga után. Kérdezik, van-e priority? Mondom, hogy lenne, befér. Hogy ne lenne befér, akkor álljak ki vele a sorba, azt menjek előre. Előre mentem, na most ami befér, az körülbelül ekkorában kellett volna beférni, mert meg egy 20 kiló Samsung nagy bőröd volt. Hát mondtam, jó, bocsánat, ezt benéztem, akkor mennyi a bünti? Mondja, 70 euró, hát mondom, mondjatok meg, de becsengettem.
1: Távolról úgy látszott, hogy befér.
0: Tudod, mit csinálnak? Állsz a becsekkolásnál, és jön a gestapós csávó, és így sétálgat, és mindenki, tudod, ilyen sunyi megnézi a csomagodat, és akkor azt mondja, hogy mutasd a beszállókártyádat, és ha nincs priority-d, akkor ugye ott előre visz előre, és nyilvánosan ott találznak meg a többi utas előtt, hogy rakd be egy 4 centis helyre rakd be te a gézipodgyászodat. Hát az enyém alig fér be a terminálba, érted? Hát, hogy ment volna be oda?
1: De messziről úgy nézett ki, mint a befér.
0: Messzi, azt hittem. És akkor mondja, hogy velké priority-t, mondja, mennyi, 10-20 euró? Aha, 70 euróra leszedett a légitársaság.
1: De meg kell venni előre, gyerekek.
0: Ha megveszed előre, akkor 15 euró. 70 euró.
1: Ez a megfigyelés, ez olyannyira megy, hogy képzétek el, egyszer utaztunk családilag, ugye én el szoktam vinni mindig a nagyszülőket, meg összes rokon, ízi,
0: igen,
1: menjünk.
0: Ott is hagyod őket
1: Volt rá terv, de sajnos anyuka visszajött, és mi előmentünk a BK-val, és az aposomnak volt priority-je, tehát ő egy nagyobb ízével jött, nagyobb hátizsákkal. És mi előrébb álltunk, és ott mellettünk mondta a személyzet, hogy na, nézd csak az őszhajú csávót a sárga hátizsákkal, az nem fog átmenni. És akkor BK odaszólt, hogy de átfog, mert van priority-je. Megfogyott a levegő.
0: Már ez egyik utas már bebosszant.
1: Annyira, hogy előre, vagy a személyzet nézte a sort, és azt mondták, ugye az aposom a szátrébát.
0: Ja, kiszúrták.
1: 10 emberrel, hogy na, ott egy nagy hátizsák van, az nem fog átmenni. Jön a lóvé!
0: Hát ők azért járkálnak ott közben. Ott járkál a csávó, és mindenki ilyen kis sunyi megnézi a bőröngyét. Én mondjuk ültem rajta, nem tudtam elrejteni, mert négyen ültünk rajta családos. És még egy félrepülőtér,
1: az
0: meg volt terítve a fasírozott, és rámondom, hogy nem tudom elrejteni sajnos, gondoltam, fölcsempészem a vizet, de nem sikerült.
1: Úgy szeretem, hogy így mész utazni.
0: Hát most tudja a fene, nem tudom, ezek a szabályokat nem tudom követni. Na, de mindjárt följövünk egy kis segítséget, mert hogy állítok, ezt most tárgyalja az Unió, ez csak jövőre szivárog majd be, de például a kártérítési ügyek, ha késett a gépet, ha lefújták a járatodat, ha különültettek a családodtól. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami most nincs megszabályozva, és akkor járhatsz így fogyasztóvédelem, meg bíróság, meg békeltető testület, meg ilyen hülyeséget csinálhatsz, de jövőre állítólag, gyerekek, itt minden az utasokról arany szól majd. Arany élet lesz, késik a gép, fizetnek, különültetnek, fizetnek, itt aztán minden lesz. Úgyhogy ennek mindjárt utána járunk.
2: Nem fog megszólalni, hiába néztek.
0: Hol vagy?
1: Nem, semmi.
0: Szép az új táska, mi lesz? Cipőtáska lesz? Mi lesz? Gumicsónak a nyaralóba, táska, cipő, mi intéződik éppen? Nem, nyaralás, wellness hétvége, mi foglalódik éppen? Csinálj csak, nem zavar, csak kérdezem. Dönd lefelé,
2: hogy spiszli vagy-e? Dönd lefelé.
0: Figyelj, csinálj már azt, hogy...
1: Egy szót nem szólok, zsűr. Én veled vagyok, szívem.
2: Feri, ez a kérdésem.
0: Én rohatáruló. Nem köpöd be azonnal, mit látsz a monitorján. Törölközőket.
1: De tudod, hogy sose árulnál.
2: Eszed a pitémből, aztán elárulsz. Eszed a pitémből.
1: Dolt, hogy sose köpnélek be, de mindig veled vagyok kicsit.
0: Én csak azt látom, mint a tanár az iskolában, hogy ül az első sorban a diák, de üveges a tekintete, hogy megkérdezném, hogy hol van Ráskó kisasszony, merre jár itt a földrajzórán Ráskó kisasszony. Ja, de hogy törölközőket nézze. Hozhatok esetleg egy kellemes limonát?
2: Szeretném elmondani, hogy a figyelmhiányosoknak az érdekvédelmi szövetségével vettem fel a kapcsolatot, akik azt mondták, hogy ez a megalázó hozzáállás. Méltó ahhoz a műsorhoz, amit ugye hát
0: szólok, hogy egy verbális alapokra épülő vidám reggel műsort készítünk.
2: Azért, mert te nem vettél magadnak a bőröndödnek külön egy repülőjegyet, azért nekem még nem kell, hogy...
0: Jó, nem, semmi baj.
2: És kikérdezheted, 20 kilós, nem kap semmit több soha többé felé.
0: Ha ugyanott, hogy egy levendulás sprét tudnál nekem rendelni, csak hogy befújjam vele az ágynőmöt, akkor azt megköszönném.
2: Mit történt? Már szeretem, nem jó illata van.
0: Na, itt van Bokor Péter, a késett a gépen bódú szakmai vezetője. Hello Péter, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Hello. Péter, hello, első Péter. Körben hagyd kérdezzem meg, hogy a te barátaid azok rendes emberek? Mert az enyémek nem annyira.
3: Nem tudom, megalázó szobára nem vágyom idegen 8 óra 20-kor.
2: Ugye? Na tessék,
3: ez van. Társaságokkal dolgozom évek óta, úgyhogy gyakorlatom már van benne.
0: Na de most akkor lesz valódi áttörés? Itt ezt nagyon felvezettük, hogy végre ugye a légiutasok jogai, mint a családok szétültetése, meg a késések, meg a törlések, meg a fizetések, javul valami, vagy csak megint belógat valamit az Unióból, aztán nem lesz semmi?
3: Áttörés nem hiszem, hogy lesz, én nem gondolom, hogy az áttörés lenne a jelenlegi jogokhoz képest, hiszen ha késsel törölnek, akkor most is vannak azért jogaid, amit a légitársaságok helyjel közel betartanak. Ez inkább egy ilyen ráncfelvarrás lesz, illetve az Európai Parlamentnek néhány gumikutyáját, gumicsontját sikerül befoglalni talán a jogszabályba. Ez az egyik a családok egymás mellé ültetése, a másik igen pedig ez a nagy kézipodgyász alapárba való foglalása, ami azért nem úgy lesz alapár, hogy nem lehet olcsóbb jegyet kapni, hanem igazából fogva a foglalás folyamán két árat fogsz valószínűleg látni, látod a nagy kézipodgyászos árat és a kis kézipodgyászos árat is végig. Ez a terv.
0: Tehát valójában akkor nem nagyon tudják őket megfogni még mindig. Kicsit azt csinálnak, amit akarnak.
3: Az az igazság, hogy ez egy nagyon régi jogszabály, amihez most így hozzányúlnak, és a légitársaságok gyakorlatilag szinte az összes jogot szerették volna elvenni az utasoktól. Ahhoz képest, ami a légitársaságok terve volt, ahhoz képest jól jártak az utasok. Egyébként sem rossz ez a változtatás, de lehetett volna azért sokkal jobb az utasoknak is.
0: Ez szétültetés, magyarázza meg nekem, hogy ez miért olcsóbb? Tehát ez csak egy lehúzás, hogy egyszerűen drágább, több pénzt kéne kell, ha együtt akarunk ülni? Direkt szórnak szét?
3: Egy csomó légitársaság szándékosan szétülteti az utasokat, tehát ez nem probléma. A Ryanair egyébként próbálkozik már egy ideje azzal, hogy a családok külön családi szakaszokat jelöl ki a repülőgépen, ahova szeretné ültetni a gyerekes családokat. Másrészt viszont pont ők azok, akik eddig pénzt kértek azért, hogy együtt ülhesse. Ugyan külön nem kérhetnek érte, de a gyerekjegyek azok annyival pont drágábbak voltak, mint amennyibe egy ülőhelyfoglalás kerül.
2: Jobban is elkezdődik? Jobban is elkezdődik az emberek, ha szétültetik őket?
3: Illetve... Ezt nem tudom, hogy mennyire viselkednek jobban, de gondolom láttál már te is ilyen tumultus repülőgépen indulás előtt, amikor az utasok húzakodnak egymással. Ide ülnék, oda ülnék, mert egyébként 4000 forint lett volna az ülőhely, ezt nem fizettem volna ki, de igazából szeretnék átülni a feleségem, barátom mellé, vagy mellől, mert nem akarom, hogy együtt utazzak vele, és az én kezemet fogja végig.
2: Na de ezen a ponton meg... már pánikrohamon van, úgyhogy nem szoktam figyelni a többi utast.
1: Ott örülsz, ha van valami mellett. Na de azt mondd meg nekem, hogy ugye van a megvehető utasülés. Az összes többi, amit nem vettek meg, odaszórják szét azokat, akik nem hajlandóak ezért fizetni. Amikor egy foglalás alatt én veszek 4 jegyet, akkor ott például miért nincs az, hogy a szabad helyek, amelyek egymás mellett vannak, ott azt automatikusan megkapod. Az direkt azért van, hogy szívassanak bennünket, hogy legközelebb vegyek helyet magamnak?
3: Hát persze, hogyha egymás mellett lennének a jegyeid, akkor nem fizetnél értük jó eséllyel. Talán még emlékeztek rá, amikor ez az egész papados rendszer elindult Európában, akkor még ülőhelyválasztás nélkül tolakodtunk fel a Ryanair és a Wizz Air gépekre. Ezt az Unió megszüntette, mert szerintük ez balesetveszélyes volt. De akkor az volt a gyors repülőgépre jutás módja, hogy mint a távolsági buszon álltunk egymás mellett és mentünk fel a gépre. Valahogy pénzt kell szerezni a légitársasoknak, a papados légitársaságok bevételeinek nagyobb részét adja most már a kiegészítő szolgáltatás, mint az alapjegy.
0: Világos. Hogy mindenfajta plusz dolgot megveszel igen. Külön.
3: Aha. Igen.
2: Engem az érdekel, hogy az emberek külön vannak ültetve, tegyük fel, hogy mindenki máshol ül a családjától távol, akkor amikor jönnek ezek, tudod, megkérdezik, hogy mit iszol, vennél-e valamit a gépe, meg ilyesmi, hogy akkor több-e az eladás, hogyha a másik nem látja. Tudom, megszűnik a társas nyomás, hogy költesz a repülőn.
1: Tehát, hogy lazábban veszem magyarót.
2: Igen, tehát hogyha van egy smucik férjed, és akkor ő tudod, csúnyán néz rád, ha magyarót veszel, akkor ugye nyilván akkor ott nem veszel magyarót. Viszont ha ő egy három sorra arrébb ül, és nem látja, hogy kiveszi meg a magyarót, akkor mi
1: még
2: van?
1: A parfümös doboz is kinyílik.
2: Lehet.
0: Igen.
3: És tikában esetleg még vásárolsz egy kis üdítőt, amit nem lát a férjed feleséged, és még azt is meg tudod inni. Igen, ez lehetséges, de most már ugye applikációból is tudsz vásárolni ezeknél a légitársaságoknál, úgyhogy csak azt látod, hogy jön a stewardess a kezedbe, nyomja a becsomagolt cuccot, és meg is kaptad, ennyi volt.
2: Mit mondasz erre, hogy nagyon kedvelnek itt engem, úgyhogy kaptam egy ajándékcsomagot, vagy...
3: Ó, hát csak benne van valami, nem tudom, megnézed a katalógusban, mi a legolcsóbb dolog, amit vásárolhattál.
0: Ugye, a visszatérítésekből javul valami, vagy abban van azért valami, hogy gyorsabban térítsenek vissza, többet térítsenek vissza, több ideig szállásoljanak el, biztosítsanak szállást, ja, ezen a téren lesz javulás szerinted?
3: Kártérítésekkel elvileg javulni fog a helyzet, mert a légitársaságnak lesz adva a határidő, hogy meddig kell mindenképpen visszaadni a pénzeket. Hozzáteszem, hogy ezt eddig sem nagyon tartották be, félek ezek után sem nagyon fogják, mert a jogszabály nem határoz meg. semmilyen következményt arra az esetre, hogyha nem tartják be a szabályokat. Jelenleg, és ez egy komoly visszalépése lesz szerintem a jogszabálynak, hogy abban az esetben, hogyha törlik a járatodat, akkor az addig, amíg a légitársaság el tud téged fuvarozni, addig kötelesek téged elszállásolni és etetni, itatni, észszerű körülmények között. Az új szabály ezt az ellátási kötelezettséget 3 napra korlátozna, ami azért elég kellemetlen lehet egy komolyabb kiesés esetén, mint például amikor 2010-ben kitört az izlandi vulkán, tehát emlékeztek
0: rá. Megbénult a légi közlekedés, igen.
3: Egy egész hétre leállt Európa egész légi közlekedése, ha ott most 4 nap után közlik vett, hogy oké, majd valamikor elviszünk, amikor el tudunk vinni, de innentől te fizeted a szállásodat bárhol, úgyhogy ugye senki nem tud sehova menni, tehát a szállásadók annyi pénzt kérnek ezért, amennyit akarnak gyakorlatilag, az nagyon hátrányos lehet az utasok felé.
0: Azt értem, úgyhogy... hogy miért nincs szabályozva, hogy még 30 napon belül nekik a kompenzációt ki kell fizetni. Tehát, hogy mi az, miért nincs időbeli korlát, hát azért egy ilyen jogszabályt meghozni nem olyan bonyolult, hogy bármi történt, neked 30 napod van kivizsgálni, kifizetni, csókolom, lefolytatni az egészet. Miért van az, hogy annyi idejük van, amennyit akarnak? Hát ez hogy van ez?
3: A szabály szerint 30 napjuk van, hogy ezt kivizsgálják.
0: A szabály szerint igen.
3: A probléma viszont az, hogy ennek a szabálynak nincsen olyan visszatartó ereje, hogy ez a légitársaságokat különösebben motiválná arra, hogy ezt a szabályt betartsák. Ez a szabály ez nem tartalmaz semmilyen negatív következményt a légitársasoknak arra, hogy ha nem tartják be ezt, az utasnak semmivel sem jobb, hogyha csak fél év múlva kapja meg a kártalanítását, a kártérítését, mert nem kap érte plusz pénzt, kamatot, semmit, akkor fizet a légitársaság. Maximum esetleg a helyi fogyasztóvédelem megbírságolja a légitársaságot, ami pár ezer eurós nagyságrend. Egy légitársaság nem hiszem, hogy annyira zokon vesz pár ezer eurót azért cserébe, hogy esetleg húzhatja az időt az utasokra.
0: Fél az uniós szabályozás ettől? Vagy tőlük, vagy a légitársaságoktól? Vagy nagyon sokat fizetnek? Vagy miért bánnak velük ennyire kesztyűskézzel, hogy tulajdonképpen az elmondottak alapján azt csinálnak az utasokkal, amit akarnak?
3: Ez azért nincs egészen így szerencsére, mert azért azt ne feledjük, hogy Európában van ilyen szabályozás, és a légitársaságokat ilyen-olyan formában, de azért a korábban próbálják tartani, de máshol azért nem jellemző, hogy van ilyen, például USA-ban sincs ilyen szabály, Ázsiában sem nagyon, úgyhogy azért ez ebből a szempontból jó, hogy az európai utasoknak azért vannak jogaik, és az európai légitársaságok pont azért vannak kikelve ez ellen a szabályozás ellen, mert ez az ő állítások szerint komoly versenyhátrányt jelent nekik az arab és az amerikai légitársaságokkal szemben, hogy az utasoknak kártalanítást kell fizetni, ellátást kell adniuk, át kell foglalni, akár más légitársaságok járataira is át kell foglalni. Azért ez a légitársasági szinten szerintem nem annyira jelentős pénz, de azért összességében véve valóban észrevehető mennyiségű pénz lehet.
0: Akkor még jó a helyzetük, mondhatjuk, Európában vagy Ázsiával összehasonlítva. Fura.
3: Igen, hozzájuk képest nekünk azért jó, azt gondolom. Hmm. De nyilván lehetne a szabályozás jobb és hatékonyabb. Hát majd talán, ha életbe lép az új szabály, akkor majd elkezdenek gondolkodni a még újabb szabályokon, és akkor az már talán nem csak egy ilyen ráncfelvarrás lesz, mint a mostani szabályozás változás, hanem egy érdemi változás is lesz az utasok.
0: Mondjuk te utasjogi szakértőként azért gondolom, ha késik a vizer, vagy azért egy dörzsöd a kezed, tudod az összes kiskaput, nem? Hát felcsillan a szemed. Fél óra késés, nagyon jó! Csörögni fog a kassa, meglátják a nevedet, előre utalnak.
3: Persze, meglátják a nevemet, és leszednek inkább ennyiekről.
0: Mondják, hogy köszönjük szépen.
3: De ha hiszitek, ha nem nekem, én még nem utaztam olyan gépen, ami ennyit késett volna, vagy törölték volna, úgyhogy én még soha nem kaptam ilyen pénzt se a vízzeltől, se a rendeltől.
1: Persze, mert meglátják rá, és meglátják a nevemet. Gyerekek, gyerünk, itt a Péter van!
0: A gatyákat lepereli. Igen.
3: Ha gondoljátok, akkor átküldöm be legközelebb, hogy mikor és hova utazom, és akkor jöhettek velem, és akkor nem fogtok ti sem késni.
0: Jó, összerakunk téged meg a Julit egy gépre, és megnézzük, hogy a sötét vagy a jó győz. Juli ereje, vagy energetikája, vagy a te energetikát győz. Péter, nagyon köszönjük, beszéltünk, tetszett a cikk, amit olvastunk. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, jó munkát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Harcon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Extrém meleg vár ránk, változik egyes vonatok menetrendje, sikeres körútat zártak a kormányablakbuszok Bács-Kiskunban. Köszöntöm Önöket, Demeter Ria vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
1: Újabb vasútvonalon végez pályakarbantartást a MÁV csoport, kecskeméti vonatokat is érint a változás. A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon dolgoznak. A vágányzári munkálatokat két ütemben végzik, az első ütem július 18-áig tart. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni. A Kecskemét és Budapest közötti kora reggeli vonatok rövidebb szakaszon Kecskemét és Cegléd között közlekednek július 10-ig. Július 11 és 18-a között kimaradnak. További részletek a MÁV csoport honlapján. Sikeres körútat zártak a kormányablakbuszok Bács-Kiskunban. Vármegyénkben március közepén kezdték meg szolgálatukat a mobilizált ügyfelszolgálatok, amelyek szinte minden járásba és településre eljutottak az első körút során, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Az első körút június 5-én ért véget, amelyet a nyári szünet után újabb körút követ. Azt írják, az elmúlt hetekben 87 településen jártak a kormányablakbuszok, ezeknél több mint 1600 ügyet intéztek a lakosok. Főként személyi okmányok ügyintézése, ügyfélkapu regisztráció, diákigazolvány ügyintézés és európai egészségbiztosítási kártya igénylése történt a kitelepülések alkalmával. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
5: Meglepő feliratot küldtek nekünk a hallgatók, kérve, hogy foglalkozzunk vele. Egy ceglédi kisbolt hűtőjén fotózták a következőt. Kíváncsiak, hogy mit szóltok hozzá. Az volt lefotózva, hol, nem is tudom, itt van-e a matrica, hogy hol volt. Ez nem mutatja a matricát. Várjál, itt van, lehet a másik cikkben megtaláljuk. Ugye itt van, hűtési díjat számolnak föl gyerekek az üdítőitalokra, de hol van a matrica? Itt van. A hűtőben található termékek, várjál, téged becsuklak, hűtőben található termékekre hűtési díjat számítunk fel. 250 ml 20 forint, fél liter plusz 20 forint, 1 liter 30 forint, és a másfél literes üccsire plusz 50 forintos hűtési díjat számítanak fel. Mi az, hogy hűtési díj? Hát nyilván mindenkit, de azt nagy háborgás van az internet népek között, kommentelők kiakadtak ugye a feláron, és élénk reakciókat váltott ki mindenkiből, hogy hűtési díjat. Tehát, hogyha a polcról leveszed a kólát, az 380, ha te a hűtőből veszed, az 400 forintért adja. Mennyiségtől függően akár plusz 50 vagy 100 forintot is rászámol még.
6: Nagyon helyes.
5: Nagyon
6: helyes, tökéletes választás. Egyrészt a munkaerőt fizetett ki belőle, aki ugye bepakolja a hűtőbe az üdítőitalokat és a vizeket, másrészt pedig a hűtőszekrény állapotát három felhasználását finanszírozod a plusz 20 forintokból. Kiváló, ne menjetek nekik. Próbálj védeni.
5: 250 ml ugye 20 forint, 1 liter 30, a másfél liter, és meg 50 forint plusz költséget kell fizetni. Akkor tehát olcsóbb a meleg kóla, mint a hideg kóla, ugye? Tehát ha leveszed a polcra, azt olcsóbban megkapod.
7: Hát pénzbe kerül az energia, amivel lehűtöd az időt. Akkor innentől kezdve tulajdonképpen a nyári szezonban, sőt a téli szezonban is mindenért pénzt lehetne kérni. Tehát a légkondicionált üzlethelyiségért, akár a vízpáráért, amit az arcomba fújnak, hogyha kiülök a teraszra, egy csomó dolgot fel lehetne számolni.
5: Ja, hogy plusz szolgáltatás, amiért neked felszámolnak.
7: Amit azt gondolod, hogy természetes, mert hogy te ezt a boltot vagy éttermet választottad, na, akkor ezután kérjünk mondjuk, hogyha ugye a gymeket állandóan légkondicionálják, a plázákat is. Akkor innentől kezdve, ha bemegyek vásárolni, akkor legyen minden 10%-kal drágább.
5: De ez opcionálisan, bocsánat, csak arra van, amit hűteni kell, és nem hűtőbe is? Tehát amit ő alapból hűt, arra nem számol föl. Tehát nekem arra a tejre, a túrórudira, tehát amit muszáj hűteni, azt nem kell. De amit opcionálisan hűt...
6: Ez a gyerekek, ez a kényelmi díj, ezt így hívják, kényelmi díj. Ugye fizettünk például a parkolókba is kényelmi díjat, azért vagy például autópálya matricánál, most már idén nem kell, de még tavaly kell. Hogyha te nem akarsz bemenni a benzinkútra, ott tötyörögni, hanem applikáción veszed meg, az egy úgynevezett kényelmi díj. Itt is ugyanerről van szó, hogy alapból ugye a fagyasztott pizzát azt hűtenie kell, mert egyébként megromlik. De a kólát neki nem kell hűtenie, ez egy extra szolgáltatás.
5: De miért nem építi bele az árba? Ezt miért írja ki?
6: Mert akkor nem fogod megvenni, mert akkor drága lesz nála a kóla.
5: De mitől lenne drága?
6: Hát de mert a másikból már 380, itt meg 400.
5: De hogy feltűnne neked az, hogy leveszel egy kólát, és egyébként van egy polcról egy kólát.
6: Ja, neked nem. De egy csomó embernek meg igen.
5: Plusz 20 forint mondjuk egy kólánál.
6: Igen, amit néznek.
5: Humánusabbnak érzem, hogy beleépítem az árba, és azt mondom, hogy mit tudom, én a 250 ml-es félliteres üdvegyre plusz 20 forintot rárakok. De akkor a bolti, tehát a polcos kóla is mit a 20 forintot drágább. Ez kicsit ilyen szarágásnak tűnik ez a... Hú, én berakom neked a hűtőbe, fizessél plusz 20 forintot. Nem? Építs bele a rezsibe, építs bele az árakba, ne, te ott fizetsz egy csomó minden mást is,
6: de az bele van építve a légkondicionálás, amit a Juli mondott, hogy edzőterembe mész, ott ugye azért nem fizetsz érte külön, mert ez nyilván egy légkondicionált épület. Abban az esetben, hogyha az edzőterem egyik fele légkondicionált lenne, a másik fele nem, és ugyanazok a gépek lennének benne, akkor ott is lehetne azt mondani, hogy a bérlet akkor egy ezeressel drágább a légkondicionált helyen, de az egy alapszolgáltatás. Ez olyan, mint amikor elmész szállodába, kifizeted az éjszakáira, nem tudom, 30 ezer, 20 ezer, 40 ezer forintot, de ha te például a reggelit a szobádba akarod fölkérni, akkor
5: azért plusz
6: fizetsz. Azért plusz. Na, hát ez, gyerekek, ez ugyanaz. Plusz meló van vele, és plusz áramfelvétel van.
7: Jó, de te kérsz például plusz pénzt azért, hogy jégkockát teszel az üdítőbe?
6: Nem kérsz érte. Tehát most oké, ők így gondolják, mi meg másképp gondoljunk ezt a izét. Egyébként jogszabály nem tiltja a történetet, tehát ezt nyugodtan
5: nem, hát ugye szabad áras. Igen. Tehát ő valójában úgy árazza, hogy akarja. Igen. Igen, nincs jogszabályi tiltás. Tehát ő rárekhat valamilyen szinten 20 vagy 50 forintot. Nem tűnik túlságosan soknak, csak inkább ilyen kicsit ilyen furálá érzékeled ezt, nem? Hogy most behűti nekem az ücsit, és akkor ezért elkér egy csomó plusz pénzt.
7: Tehát, hogy... Miért egyébként az nem vagy fennakadva különösebben, hogyha Horvátországba elmész és szállást foglalsz, akkor tudod, hogy az, hogy ha naponta használod a légkondicionálást, akkor azért plusz pénzt kell fizetned. Ezen senki se akad ki. Akkor meg miért?
5: Életemben nem voltam még ilyen szállodában, hogyha plusz légkondit használsz, az pluszba kifizetik.
6: Dehogy nem.
5: Élet, apa, olyan szállodában voltam, ahol vagy benne volt a légkondi, vagy nem volt. Ez a van légkondi, de ha használsz a fizeted, ez...
6: Elmondanám neked, hogy Görögországban szinte általános a napi légkondicionálási díj ráfizetése. Abban az esetben, ha becsörgeted a napi, nem tudom, ilyen 1000 forintnak megfelelő összeget, akkor így odaadják a távirányítót, kapcsold be.
5: És használd a klímát.
6: És használd a klímát. Tehát külön ki kell fizetni, mert az egy energiafelhasználás.
7: Itt írja az egyik hallgató, hogy van egy pékség, ahol a szeletelés, a kenyér szeletelés plusz 50 forintba kerül.
5: Tehát még felvágja neked a kenyeret, azért elkéri a
6: gépbe.
5: Tőlem?
7: Aha, igen.
5: Jó, ezt egy adom egyébként, tehát egy kicsit mindenki ravaszkodik, mindenki ügyes, mert neki ott van a szeletelő. Én szoktam néha pékségbe szeletelni, de nem kérnek pénzt. De ott mit az áramot a gépből elkérjük?
6: Valószínűleg igen. Meg a plusz munkát fizetett ki. Mondjuk ugye az az érdekesebben, hogy ettől például a pék árusnak nem lesz több a fizetése.
5: Semmi. Egy mozdulat az egész, igen. Balatoni étterem fél liter csapvíz a kancsóban, két poárral 550.
6: Na.
5: Látod? Tehát, hogy azért ezt még lehet följebb tolni. Igen.
6: Ott is ki kell hozni, érted? Van egy vízdíj, azt ki kell fizetni.
5: Na de minden az nem... Ő azért de, ha... akarja, hogy fizessél, hogy ne így áll ingyen nála. Nem? Tehát, hogy...
7: Na de azt gondolom, hogy az alap, hogyha fogyasztok mondjuk ételt, akkor az víz, az, a csapvíz, akkor az ingyen legyen.
5: Nem? Szerintem, ha beülsz egy étterembe, vegyél már meg egy üveg ásványvizet, nem? Szóval, hogy én szerintem, na az viszont a vevő részéről a szarrágás. Tehát beülök egy étterembe, kifizetek egy 15 000 számlát, de kérek egy pohár vizet, akkor kér egy ásványvizet, menteset, és akkor idd meg azt hidegen, nem? Tehát ez a eszünk négyen, és kér mindenki egy pohár vizet, nettó szarrágás. Ezzel erre nem tud senki meggyőzni, hogy ez nem az. Mm. Mert én csapvizet akarok, aki nem, te szarrágó vagy. Nem akarod meg. És ez tényleg így van, ezzel nem győztök meg. Más, ha valaki rosszul van, bemegy egy étteremben, nem akar ott tenni, kér egy pohár vizet, emberségből adsz neki. Oké, rossz, igen. De az a beülünk négyen, megkajálunk, és kérünk egy pohár vizet, mert az ingyen van, ez annyira szinten szarrágó, hogy csinálod?
7: Akkor számoljunk
5: fel. Sokszor csinálod. Nem? Mennyi? Most hárman bejött? Nem? Mondjátok, ha nem így gondoljátok. Szerintem az a nettó szarrágás. Más, ha egy gyógyszert akarsz bevenni, vagy rosszul leszel, vagy meleged van, adsz neki, mert normális vagy. De étteremben ingyen vizet kérni, az ilyen, na.
7: Számoljunk fel díjat, kicsit akkor ilyen. A WC használati díjért is.
5: De azt sokan csinálják, az a WC használati díjat, mondjuk étteremben nyilván nem, de egyébként a benzinkutakon plusz fizetsz, ha bemész a benzinkúton a WC-re. 100 forint, 200 forint.
6: De azon nem vagyunk fölháborodva? Tehát, mert akkor furcsán mérünk, hogy ott is egy plusz dolog ér, egyébként, mert az étteremben egyébként, ha fogyasztasz, akkor nem kell a budijét fizetni.
5: Én egy kicsit a WC-t jobban megértem. Ő arra plusz ember kell, ő az karbantartja, arra felvesz valakit.
6: Itt is, hát itt pakolni a kólát a hűtőbe, hogy te hideg üdítőt így áll. Van neki egy költsége. Én azért próbálok gyerekek itt a másik oldalt picit képviselni, mert olyan furcsán mérünk ebben, hogy a 100 forintos, vagy most már nem is 100
5: az forint. Az oké, csak a boltban alapvető szolgáltatás veszel igénybe, hogy veszel valamit, egy terméket, ezért van a bolt.
6: Kólával az órát, bocsánat.
5: A benzinkúton tankolok, kiszom valamit, és megyek tovább. A WC használat az effektíve azért önmagában egy plusz dolog, de az nem olyan, mint a boltban a vásárlás, mert boltban a vásárlás nem plusz dolog.
6: Ha beülsz a kedvenc éttermedbe, és holnaptól azt mondják, hogy kedves Balázs, nagyon örülünk, a benzinkúton is tankoltál, ott hagytál 50 000 forintot, mert vettél még csoki chipset, magyarót, még 300-at fizetsz ki a budira, itt is most megvacsoráztál, de ha ki akarsz menni pisilni, az 300.
5: Na, az nekem megint más, mert a tankolásnál ott hagyok persze 50 000 teletankolok egy benzin, de ha én elköltök egy étterembe 40-50 000 forintot, de még lesz, ne azzal, ezt azért étteremek nem csinálják, hogy én fizessek. Nem, de csak fizessek azért, mert elmentem WC-re, miközben ott hagyok egy 4 fős társaságra egy vacsorát, na az megint a nettó szarrágás.
8: Jó, de figyelj, plázákba ugyanez van. Plázába
6: is fizetsz a WC-ért, pedig bementél, költöttél a boltokba, elintéztél dolgokat,
8: így van.
6: Elmentél egy moziba, és még
8: fizetsz érte.
5: Nem tartom azt se valahogy irány, nem zavar, nem tartom irány.
8: Na de itt meg akkor miért? Fia, hűtőt karban kell tartani, az elromlik, újat kell venni idővel, helyet foglal, ott ő nem tud más tartani, más árut.
5: Nem plusz tartom soknak a 20-50-et, hogy... azt inkább azt mondja, hogy építse be az árba.
6: Ausztriában ez teljesen normális, évek óta így van, a Billában például.
5: Megyek sok helyen tovább. Külföldön
6: ez már régen így van, legalábbis Hollandiában biztos.
5: Igen, én láttam ezt, igen, Hollandiában, igen. Így van Hollandiában, sok boltban van.
7: Van olyan áruházlánc, ahol például a hús darálásaért is fizetni kell. Tehát megveszed a húst, de azt mondod, te darált húst szeretnél, azért, hogy ledarálják neked, azért fizetsz.
8: Ugye ezek szolgáltatások, ezen lehet elgondolkodni, hogy ez jó-e vagy nem, úgy hívják, hogy rezervációs ár. Azt jelenti, hogy mennyi az a maximum pénz, amit te megadsz egy terméknél. Ugye meleg van, nyár van, megadod a maximumot egy hideg üdítőért, és akkor ők azt meg is kérik annak az árát.
7: Hát valószínűleg ez olyat, ezt azt teheti meg, akinek a környéken nincsen versenytársa.
4: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Adatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiumnak Szűcs Brigitta szóvívő.
1: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőguta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
0: Bővül a Kálmán Lajos óvoda, mint Teleki óvodája. A beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg. A fejlesztésnek köszönhetően a jelenlegi 2 csoportszobás intézmény 3 csoportszobásra bővül, és összesen 75 gyermek fogadására lesz alkalmas. A meglévő kisebb alapterületű csoportszobákat egyé alakítják, emellett 2 új csoportszobát hoznak létre. Energiahatékony fejlesztések és akadálymentesítés is zajlik majd, de megújul az óvoda játszó udvara is. A kivitelezési munkálatok a napokban kezdődnek meg, és várhatóan mintegy 15 hónapot vesznek igénybe. A tervek szerint a megújult óvoda 2027. szeptemberében nyithatja meg kapuit, írja a Keol. Nyáron sem pihennek a revizorok. A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a következő hetekben a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termál- és szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátóegységeit és mozgóárusait ellenőrzik. Emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak majd, olvasható a NAV adó Trafipax oldalán. Kiemelik, hogy az ellenőrök megjelenik hivatali munkaidőn túl és hétvégén is lehet számítani. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
1: Nem tudom, mennyi napunk van még, talán 50, ugye? Vagy 40. 45 valahogy így állunk, már nincs olyan sok. Sajnos, az már a nyár második fele jócskán, ugye augusztus 8. Ez most kicsit ilyen privátabb lesz abból a szempontból, hogy azt a 63 000 embert érinti, aki jön majd a szigetre, ugye augusztus 8-án. Az Oti bulira.
2: Mert egyébként fejre fog állni a város közlekedésre.
1: Meglehetősen.
2: Lehet
1: kicsit felforgatjuk a közlekedést, lezáratjuk a hidakat és a rakpartokat. Igen, itt közben kapom az adatokat, hogy nagyjából ez hogy néz ki. Ugye 150 ember dolgozik majd azon, aki szkenneli jegyeket, emellett ugyanennyi biztonsági őr lesz, 300 ember segíti majd a 65 000 emberre bejutását. Ingyenes buszjáratok, járatsűrítések és BKK hajók indulnak el nagy tömegben a sziget felé. De kicsit bulizgattuk ott a haverokkal. Most érted? Hát megcsináljuk ezt a dolgot. Úgyhogy lezárják az alsó rakpartot, és mindjárt felhívjuk a vitézit csak, hogy mesél nekünk, hogy ilyenkor egyébként hogy számolják ki a kapacitást az egyes villamosnál, a hévnél, mekkora járatsűrítéssel jár ez, honnan indulnak pontosan ingyenes buszok, azt hiszem talán a Nyugatitól, de ezt majd ő még elmondja. Tehát ez a buli egyébként, ez most ott tart, hogy ez komoly infrastruktúrával egy kicsit megdolgozzuk a BKK-t, a hévet, az egyes villamost, a hajóközlekedést, hogy oda megérkezzen 65 000 ember. És akkor kapom az adatokat, hogy nagyjából egy óra alatt az egyes villamos vagy a hív az mennyi ember tud elvinni. De egészen érdekes számítások vannak itt egyébként, hogy hogy kell kiszámolni, hogy 60-65 000 ember, az mondjuk ha csak egyes villamossal és hívvel jön, az óránként hány ezer ember, és 16 órával előtte kell, hogy elinduljon az egyes villamos, hogy oda vigyen.

0: Oda vigyen, hogy 6000 ember? ez egy jó kérdés. Ugye szabad parkolókat kell biztosítani, leállóhelyeket, azt hiszem talán ez az Ocean parkoló lesz. Tehát, hogy van egy csomó minden, amiben akkor mi ugye nem is az, hogy bele se gondoltunk, de hogy valójában mi is most tanuljuk ezt az egészet, hogy mondjuk egy helyen egyszerre 65000 ember, az hogy néz ki? Egy olyan nehéz infrastruktúrá, mint a Sziget, ugye? Mert mondjuk, ha ez a Puskás, 86 bejárattal, 86 megközelítőnek. De ugye ide úgy kell elvinned embereket, hogy egy hídon tudnak bejutni, ez a K-híd. Illetve meg lesz nyitva majd még egy híd az Árpád hídnál, ahogy ott a Dog Bistro vagy a Dog szórakozóra mentél be. Ott is be lehet majd menni. Nyilván az egy nagyobb séta, ha valaki vállalja, akkor még kényelmesebben be tud jutni. De hogy ez a komplett város infrastruktúráját megmozgatja.
1: Ha az Osanba szorult egy kis üzleti érzék, akkor most fizetősé teszi a parkot.
0: Az Osa, igen, az Osa jó arc, akkor arra napra.
1: Valaki és ott a parkoló cipőt.
0: Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Dávidot, aki már itt van velünk. Hello, Dávid, jó reggel. Ciao.
2: Jó reggel, sziasztok.
3: Jó reggel, miniszter úr.
0: Jó reggel, miniszter úr. Köszönjük szépen, hogy a sűrű teendőit közepette erre van időt, hogy egy kicsit itt segíts nekünk ebben kibogozni.
2: Még elég korán van.
0: Még korán van. Sűrű napok ezek mostanában, nem?
2: Abszolút, de nagyon élvezem, mert rengeteg dolgot meg tudunk oldani.
1: Félelmetes nekem, kicsit olyan érzésem van, mintha mindenhol ott lennél.
0: Igen, többen vagytok, Dávid? Igen, tényleg egyszer innen, egyszer onnan, egyszer külföld, belföld, döbbenetes a dolog.
1: Van már egy alter ego, amit néha bedobsz?
2: Nincs még sok kira példáját, nem követem, de...
0: De kemény.
2: Tanulok.
0: Keménybe vagytok. Na, mesélj nekünk egy kicsit, mit kell tudni? Ilyenkor milyen infrastruktúrát néztek? Hogy zajlik a számítás? A járatsűrítés, buszjárat, villamos hév, H5 hév, hogyan sűrítitek? Milyen számolások zajlanak ilyenkor? Például egy ekkora rendezvénynél.
2: Nem akarnám, hogy túlzottan elbízd magad, de a fő referencia pont Rihanna egyébként. Mert...
0: Egy kicsit hátradőltem, mosolygok. Ezért ez jól esik az egómnak.
1: Hogy mondod, Rihanna?
2: Igen, mert ugye akkor volt a Szigeten utoljára ilyen típusú terhelés. Ugye egy normál Szigetnapon, amikor tart a fesztivál, akkor a rend az nagyjából, hogy körülbelül, ha a magyarok számára nagyon ismert és szeretett sztár is van, akkor is maximum a látogatók fele az, aki aznapra látogat ki, és jellemzően magyar. A látogatóknak fele, inkább még több is általában, kínálvó külföldi látogatója a Szigetnek, aki ebből eredően nem közlekedik aznap, hanem csak a Sziget Fesztivál hetét megelőzően, vagy azt követően, amikor a sátrával érkezik, vagy elhagyja a Szigetet. Tehát magyarul sokkal kisebb a terhelés. A Rihanna volt utoljára akkor a érdeklődést kiváltó koncert a Szigeten, a budapestiek körében is, hogy ilyen méretű terhelést kapott a Sziget, mint amit most fog. Tehát éppen ezért nézzük, hogy akkor mi működött és mi nem működött. Én ezzel már fővárosi képviselőként is foglalkoztam, meg most is nyilván a MÁV révén erre ránéztünk. Valóban a Puskás egy jó referencia, nagyjából olyan, mint hogy egy teltházas Puskás meccs lenne, kettes metró nélkül, és egy olyan stadion nélkül, ami erre van kitalálva. Tehát ez egy elég nagy kihívás lesz a város közlekedési rendszerének, és magának a Szigetnek is, ugye valójában azért a legszűkebb keresztmetszet, az maga a K-híd, aminek a felújítása egyébként most el fog indulni, ezen sokat dolgoztunk, de csak a Sziget Fesztivál után tud már elindulni, hiszen ha le lenne zárva, akkor még nagyobb baj lenne. És a K-híd a jelen állapotában ugye nem tud egyszerre nagy tömeget fogadni, tehát ott ugye azért vannak azok az ilyen szűkítő elemek, amiket mindkét oldalon mindig kiraknak a rendőrök a fesztivál idején, mert nem mehet rá egy adott mennyiségnél több ember egyszerre a K-hídra, tehát még hogyha le is száll nagyon sok ember a hévről, nagyon sokan egyszerre akarnak hazamenni, akkor nyilván ott kialakul egy torlódás, tehát itt éppen azért lesznek külön buszjáratai is a BKK-nak a nyugati pályaudvartól, azért lesz hajó, ami nyilván nem old meg minden, de egy kis extra kapacitást ad, és ezért próbálja majd bátorítani a Sziget a látogatók egy részét legalább, hogy ne a K-hídon, hanem az egyel délebre, a Szentlélek térhez közelebb eső H-hídon hagyják el a Szigetet, hogy ezt a szűk keresztmetszetet amennyire lehet enyhíteni lehessen, és persze a hév pedig egész éjjel sűrített menetrenddel fog járni. Azért azt kell látni, hogy ez egy órában, ha minden jól megy, akkor is 10-12 ezer embert jelent. Tehát ezt ahhoz, hogy 63 ezer ember oda megérkezzen, úgyhogy nem alszik kint senki, ahhoz, ha minden szuperül menne, akkor is 5-6 órára van szükség, és nyilván óhatatlanul elő fog állni olyan helyzet, hogy ez nem egyenletesen jelenik meg. Tehát itt biztosan az jár jól, aki minél előbb kimegy, és egy kicsit el van a hajógyári-szigeten, azért jó idő lesz, nyár lesz, ennél rosszabb dolgok is történhetnek, tehát szerintem érdemes kimenni, piknikezni, kimenni előbb annak, aki tud. És hazafelé lesz nyilván, mint minden meccs után, vagy minden nagy koncert után, általában még kijutni az egyszerűbb, mert ott az jobban szétoszlik, de a vége után hazafelé van mindig a legnagyobb nehézség, ez minden foci meccs szervezésénél, vagy nagy olimpiai egyévesemény szervezésénél, és mindig a hazafelé menet a nehéz. Éppen ezért van az, hogy lesznek különböző afterbulik is ott, amennyire tudom, hogy aki esetleg úgy dönt, hogy nem egyből az első évvel akar a koncert vége után hazamenni, már pedig az nem fog sikerülni az emberek nagy részének, hogyha még marad egy pár órát utána a szigeten, akkor is legyen program. Ezt csak így lehet megoldani.
0: A 9000 vagy 10000 az nagyjából, amit az óránként az egyes villamos vagy a hév tud elvinni, mondjuk a Batthyányitól az Árpád hídig? Tehát így számol ilyenkor, vagy így számoltok, hogy nagyjából ez hát a 9000 per óra?
2: Hát itt három bejárati pont van a szigetre, egyik a K-híd, amit ahogy mondtam, ott van egy jelentős kapacitáskorlát, hogy mennyi embert lehet átengedni, hogy ilyen nagyjából ilyen két sorba tudnak az emberek menni, annál több nem fér be. Van a H-híd, amin át lehet menni busszal is, ezt fogja is használni a BKK, meg gyalog is, egyel délebre, és van a hajós bejárat a túloldalon, de hát ott meg ugye a hajók kapacitása az elég szűkös. Ez határozza meg valójában, nem a hév önmagában, hanem hogy a szigetnek a három bejáratán mennyi ember tud egy.
0: Igen, mondjuk ez a hajójárat, ez aranyos a BKK-tól, 300-an fölférnek a kis hajóra, ott azért párszor fordul a hajó, de az is egyfajta segítség, hogy ott
2: nincs
0: is pár ezer
2: ember. Azt hiszem, hogy azért...
0: Nincs hajó.
4: Én hónapokkal ezelőtt bedobtam, hogy egy ponton hidat azért csak össze kéne ácsolni.
1: Igen.
0: Egyébként azért nem egy rossz megoldás, hogy valahol a sziget és a pesti oldal között egy hidat. Igaz, hogy a hajóforgalmat zárni kellene.
4: Na, menjenek a másik oldalon. Kész.
2: A kis oldalon lehetne új hidat építeni, ugye ott a K7 felújítása tervben is van. Ugye a probléma az, ez sok gondolkodás volt egyébként már a korábbi években, hogy amíg a K-híd épül, mit lehet csinálni, hogy mindenhol természetvédelmi területek vannak, és ott eléggé bele kéne nyírni a növényzetbe ahhoz, hogy ott bármilyen híd meg tudjon olyan helyen érkezni, ahol ma nincs. És végül ezért lett ez elvetve, és ezért a K-híd felújítása kezdődik el rögtön a Sziget Fesztivál után, és azt fogja most a Budapest közút és a főváros rendbe rakni, úgyhogy még jó pár évig használható legyen, és egyébként pont ezek a típusú korlátozások, hogy egyszerre hány ember mehet rá, ezek megszűnjenek, de ezt az idei nyáron már nem lehetett megcsinálni, mert nem volt rá idő onnantól, hogy ezt a pénzt kiharcoltuk még évelején.
1: Amikor láttátok, hogy mennyi egy ment el 60 ezer hónapokkal ezelőtt, ez már kiderült, akkor volt egy ilyen...
0: Igen, ezt rajtunk fogják leverni.
1: De volt egy ilyen halksóhaj, cseszt.
2: Ugye volt ez a, emlékeztek rá, hogy volt egy elég nagy közéleti vita arra, hogy a szigetnek hogyan és miként segít a fővárosnak, hogy mentjük meg, hogy legyen idén is sziget. Ugye ennek én is részese voltam, és próbáltuk kirakodni a feltételeket, ott ugye ebben minden közéleti szereplő megszólalt, nagy viták voltak, és már akkor lehetett tudni, hogy ahhoz, hogy a gerendaiék meg tudják menteni a szigetet, és azután, hogy a külföldi tulajdonos kiszállt, ezt meg tudják oldani, egyszerűen kell olyan programokat csinálni, ami a magyar fiatalokat jobban érdekli, és kimennek szívesebben. Mert a külföldi érdeklődés azért az nagyjából fix, és az nem tartotta el egyedül, és akkor már lehetett tudni, hogy valamilyen olyan programot szeretnének, ami nagyobb számban megszorítja a magyar fiatalokat, viszont ők, mivel itt laknak Budapesten vagy környékén, vagy akár vidékről is, inkább egy Intercity-vel feljönnek, ezért nyilvánvalóan nem fognak kint sátrazni egész héten. Tehát ez, hogy lesznek ilyen nagy terhelésű napok, erre az első perctől készültünk, még szerintem talán azelőtt is, hogy tudtuk, hogy ki fog fellépni. Tehát ez tudnivaló volt. És hát összességében is volt egy nagy menetünk annak érdekében, hogy a magyarok nagyobb számban tudjanak kimenni a szigetre. Ez volt valójában az egyik legnehezebb vitáspont, és ugye, hogyha valakinek van országbérlete, Pestvármegye bérlete, vagy budapesti bérlete és diák, tehát ugye akár egyetemista, akár középiskolás, akkor egy nagyon kedvezményes félárú szigetbérletet tud venni. Ez a MÁV applikációból és a BKK applikációból is elérhető. Tehát azért, hogyha valaki magyar fiatalként kimenne a szigetre, azért most az idei évben sokkal jobb esélyekkel indul ennek neki, mint bármikor korábban. Ez volt az ára annak, hogy a sziget kedvezmény kapjon a fővárostól az újrainduláshoz.
0: Csak ez azt jelenti, hogy a kifelé jövő embereket is napi sűrűségű egyes villamos és hév viszi, tehát hogy szinte folyamatosan,
2: abszolút.
0: Mert ott akkor fel kell szippantani, amíg 30 ezer benn marad az afterpartin, de mondjuk 20-30 ezer úgy dönt, hogy szépen kikocog, akkor őket is sűrített járatokkal kell hajnalba hazavinni, vagy elvinni.
2: Ez így van, így van. Tehát a hajnali időszakban is a hév is 5 percenként fog járni, a villamos is sűrűn fog járni szinte munkanapi sűrűséggel, így készül a MÁV is és a BKK is. És egyébként Készült most a puskásos nagy meccsekről egy elég érdekes analízis, és azt látjuk, hogy, például a megosztott rollerek, és addigra már a Bubi is újra működni fog, Bubik és hasonlók azok ilyenkor azért nagyon tudnak még segíteni a csúcsot ki egyengetni. Még a Sziget normál napjain is az látszik, hogy, hogy rengeteg rollert raknak le, és vesznek föl a Sziget Fesztivál bejáratánál, és az alsó rakparton jönnek be. Ez nyilván, mint a rollerezés, általában hogy mondjam, bír a maga biztonsági kockázataival, de abba tud segíteni, hogy még valamennyi extra kapacitást adjon. Tehát még az is meg fog jelenni, sok a mikromobilitással közlekednek ilyenkor.
0: Ugye ilyenkor a Lime vagy valamelyik nagy szolgáltató kialakított egy parkolóhelyet, mert ugye csak ott tudod lerakni, ahol ő erre engedélyt ad a térképén.
2: Igen, igen, igen. Ők is, meg a bérautósok is szoktak ilyet csinálni. Azt nyilván azt feltételezi, hogy valaki alkoholmentesen csinálja végig az estét, de még a bérautós cégek is szoktak ilyenkor extra állomásokat csinálni.
4: A Bubit lehet egy sör után vezetni? Vagy kettő? A bringás szolgáltatást?
2: Hát ugye úgy változottak lesz az előző kormányzat idején, hogy minimális alkoholos befolyásoltság alatt kerékpározni lehet, igen.
4: Aha, 3300 bringát ígértek, az meg lesz addigra, hogy az a kezdet, azt nem tudom, tudod-e ezeket én a számokat?
2: A főváros nevében én már nem mernék nyilatkozni, hiszen nem dolgozom ott egy jó ideje, de a Bubinak elvileg már most is kész kéne lennie, látom, hogy még vannak nehézségeik, szerintem azért nyárra ennek össze kéne állnia. Elvileg május vége volt a korábbi szerződéses határidő, az letelt. Azt, hogy most ez pontosan hogy áll és mikor lesz kész, ezt a békeket tudja megmondani. Aha.
1: Ilyenkor van B, meg C terv, ilyen vészforgatókönyv, tehát mi, ne adj Isten, van egy áramszünet. Nem megy a hév, leáll az egyes villamos, szóval, hogy ilyenkor fel vagytok készülve mindenre?
2: Hát, hogy mondjam, ezt azért nem állítanám, mert nyilván itt azért nehéz kiválasztani, vagy kiváltani ezeket a kapacitásokat, és azért mégiscsak akármennyire is fontos koncertről van szó, vagy fontos zenei eseményről azért, hogy mondjam, nem kritikus infrastruktúra ez feltétlenül, tehát ha ilyen van, ne legyen, remélem nem lesz, akkor valószínűleg csúszni fog a dolog, mert nem fognak tudni ki, ugye nem lehet ezt pótolni, ezt a kapacitást, amire itt szükség van buszokkal. Nyilván most, ha valami történik a Szentendrei hévvel, akár csak egy normál szigetnapon, nyilván ugyanúgy küld pótlóbuszokat a MÁV vagy a BKK, mint amúgy, de hát nyilván egy ilyen terhelés mellett azért ez biztos nem tud elég lenni. Ezért is érdemes tényleg, és ez nem csak azért mondom, mint amikor mondják, hogy indulj el időbe az iskolába, mert akkor biztos odaérsz, hanem tényleg egy ilyen eseménnyel érdemes rátszámolni azt a pár órát, hogy az ember előbb kimegy, visz magával, nem tudom, néhány doboz sört vagy valamit, és akkor megissza a barátaival, el van, kim van előbb, nem a legnagyobb tumultusba ér ki, és hazafelé is rászámolni egy kicsi időt, mégiscsak nyár van, és hogy mondjam, bulizni. Megy ki valaki a szigetre, hogy egy ilyen rendezvényre megy, és nem utolsó pillanatban takra oda érni, mert ott azért az már tud nehéz lenni.
0: Abba baj lesz,
4: igen. Köszönöm, hogy a koncertet javítottad zenei eseményre.
0: Hívjuk inkább így. A koncert erős túlzett. Dávid, nagyon köszi, jó munkát neked, meg elte időt szántál ránk itt nagyon a sűrű teendő közepette. Köszönjük szépen, jó munkát, ciao, Vitézi Dávidnak, köszönjük szépen. Írom, aki történelmi gyerekek, az első miniszter nálunk.
4: Nem.
0: Már ki volt? Volt valaki? Klasszban talán, nem?
4: Nem, az már itt volt a földművelés ügyből kifolyólag
0: valaki
4: beszéltünk.
0: Valaki volt már?
4: Igen, nálunk? Már nem emlékszem pontosan, de talán a Nagy Istvánnal
0: beszéltünk. Igen.
4: A második, de igen. Az biztos, hogy ebben az új érában az első. És igen. Akkor még két kreditünk van.
0: Igen. Bocs, az egyiket el kellett lőni az Oti bulira. Ne arra húzjatok.
4: Értsétek meg, vannak fontos.
0: Vannak fontos
4: események. Rohadt jó ötletek jöttek, tehát az egyes.
0: Igen.
4: A Velencei tó összes csónakját és vízibicikliét át tudjuk így hozni, mert sajnos nekünk az most nem
0: tökéletes,
4: kell.
0: Tökéletes, az is plusz 500 ember.
4: Plusz 500 ember, akik áthajóznak. Lehetne hívni egy ilyen nagyparittyás valami sztorit, ahol az igazán bátrakat átlőhetné.
0: A Pesti oldalról.
4: Lenne egy ilyen rohadt nagy fölfújt matrac, érted, a Sziget partján, és akkor oda játszúzliznánk embereket. Remek ötletek
1: van. Önkéntes révész fogja majd üzembe helyezni magát.
0: Ja, és átevezni a Dunán folyamatosan.
1: Az, lesznek ilyen megvilágosodnak.
0: Feketén, tudod, feketén. Jönnek majd a vízitaxisok, hozzák az embereket.
1: Nem az lesz, hogy cigi, nem motorcsónak.
0: Pont ezért van egyébként kettőkor kapunyítás. Tehát oké, hogy rászánod a délután, meg meleg van, de hogy kettőkor nyílik a kapu, és akkor azért így van időd mondjuk este 5-6-ig bejutni. Tűzhomáltozás, persze. Igen, meg hát egy csomó minden ott már él. Tehát, hogy oké, hogy maga a sziget az, mit tudom, 3 nappal később indul, de ott már a kiszolgáló egységek, az óriáskerék, egy csomó minden már ugye működőképes lesz tulajdonképpen augusztus 8-ára. Tehát, hogy bejössz kettőkor, akkor nem egy üres nagy színpaddal találkozol, hanem ott már nem rendezvényhelyszínek vannak, de nyilván mondjuk kiszolgáló egységek, helyszínek, éttermek, italok, bárok, azok már abszolút működnek. Jó, tehát a fogyasztás az rendben van.
1: Azt mondom nekem, hogy hány nappal előtte menjünk ki elásni a készleteket.
0: ez fakultatív. Csak vigyázz, hogy ne építsenek rá valamit. Na jó van, gyerekek, hát ez lesz akkor augusztus 8-án, 2 órakor nyitjuk a kapukat, ahogy mondtam, tehát érdemes tényleg egy kicsit előbb jönni. Ha valaki ilyen 7-8-kor érkezik meg, az 9-10-es bejutással számoljon. Tehát ez vicces.
1: Figyelj, ez nagyon jó, mert jön majd egy ilyen szupersztár így koncertezni, és akkor azt fogják mondani, hogy Rihanna és DJ Otis.
0: Hát a Rihanna hasonlat azért fáj csak, mert itt írja, hogy emlékeztek, 1:30 után lement a színpadról, és unatarcó hazament. Emlékeztek? Mindenki őt várta, iszonyat szarbuli volt, végig unta az egészet, 3 órát volt a színpadon, elődött 3 dalt, és lement a színpadról. És így köszönjük állt 60 ezer ember, hogy mi a fuck. És soha többet nem jött vissza. És borzasztóan unta azt a 3 dalt is. És nagyon szarul szólt.
1: Viszont olyat verkelt, hogy azért érdemes volt.
0: Ez volt az óriási Rihanna koncert, az megvan? Emlékeztek? Óriási balhé volt belőle. Mint nyomott 50 perc, egy órá. Unta nagyon, letett a mikrofont, azt mondta, hogy köszönni kell elég. Kelet-európai kis turné, tehát ő ezzel nem nagyon foglalkozott. Megérkezett magánhelikopterrel, 50 percet lenyomott.
1: Hello, Bukarest!
0: Bemondta, és utána levonult a színpadról. Ez volt, igen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
8: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
9: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
8: Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
10: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
11: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
12: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertítóba. Új varázslattal vár a vadkertító partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertító. Oázis a homokhátság szívében.
13: Vendéglátós vagy, de unod a bizonytalanságot? Főzzünk ki valami jót együtt! A Delirest Kft. Munkatársakat keres a Mercedes gyár éttermébe. Írj nekünk a munkakukat delirest.hu címre, és tarts velünk!
14: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
15: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni? Lassan indulunk!
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 Gong.

0: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit egészen délután 5 óráig a stúdióban. Király Andor, indul a szombat a legnagyobb kedvencekkel, sok-sok érdekes információval, és egész nap együtt játszunk. Nem sokára szó lesz egy új, okos, detoxos telefonról. Már érdekes, ugye? De majd érkezem a VB legfrissebb híreivel. Szó lesz még arról, hogy a kánikulában mire kell kimondottan figyelni. Több tekintetben az utazás szempontjából, folyadék bevitel szempontjából, vitaminok, gyümölcsmosás szempontjából. Szóval sok mindenről, még az elefántokról is, de mindenről majd sorban. Most viszont, ha már ilyen meleg van, én azt mondom, csobbanjunk a Rádió egy gongon, és ez már a játékunk. Ugyanis minden órában felhangzik majd egy csobbanás. Utána megszólal egy dal, csak azt kell megjegyezni, hogy mi volt az előadó vagy a dal címe, és már is esély van családi strand belépőre, mégpedig a vadkerti tóra napozóágy használattal, sok kiadást megspórolva, úgyhogy amint csobbanunk, már is jöhetnek az üzenetek SMS, illetve Viber számunkra 29 414 020-ra, valakit majd természetesen visszahívok. Én pedig igyekszem mindenkinek jó hangulatot teremteni. Igen, ezt csináljuk megint. Erre biztat bennünket és engem is Ray Dalton, hiszen a dalának címe Do It Again. Ezzel kívánok mindenkinek jó reggelt, további jó rádiózást, kellemes hét.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: A Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, most egy új okos telefonról lesz szó. Okosnak buta, butának okos, itt a legendás C64-es detoxos telefon. Egy Linux alapú kihajtható kagylóhéj telefont adott ki a legendás Commodore cég, és mivel a név kötelez, természetesen egy retro stílusú eszközről van szó. A Callback 8020-as elnevezésű termék merész filozófiát követ. A közösségi média és a böngészők le vannak róla tiltva, viszont a felhasználó agya fel van oldva. Ez a telefon mindent tud, amit akarsz, és semmi olyat, amit nem. Perry Fractic, a Commodore elnök vezérigazgatója bevallotta, hogy ez az eszköz a telefon függőség leküzdésében megtett személyes útjának eredménye, és úgy tervezték, mint a buta és az okos közötti tökéletes középutat. Egy olyan telefonról van szó, amelynek a célja a mai világban elég meglepő módon, hogy minél kevesebbet akarjuk használni. A készülék azonban nem egyszerű buta telefon, Linux alapú operációs rendszere van, amely széleskörű Android alkalmazás kompatibilitásának köszönhetően futtatja az androidos alkalmazások 99%-át. Így nem kell lemondani a navigációról, a chat alkalmazásokról. Viszont a Commodore gyárilag és megkerülhetetlenül blokkol minden közösségi média appot és net böngészőt. Nincs Instagram, nincs TikTok, nincs Facebook, de még egy ártatlan Google keresés sem a telefonon. Támogatja a globális LTE mobilhálózatot, a Wi-Fi-t, a Bluetooth kapcsolatot, sőt még a GPS-t is. A Commodore külön is hangsúlyozza az audio képességeket, felhallgató csatlakozó, dedikált hangcsipek és vezetékes fülhallgató is van a csomagban. A hátlap levehető, az akkumulátor cserélhető, és microSD kártya is használható. Ezek olyan funkciók, amelyek a modern okos telefonok jelentős részéből mára eltűntek. Összességében a Commodore koncepciója vitathatatlanul érdekes és piacképes lenne, ha a készülékért $100 kérnének, az ára viszont $500, ez nagyjából jelenleg 150 ezer forintnak felel meg. Nem tudom, a mai világban ki akar kimaradni a social médiából, de aki mindenképpen, annak tökéletes lesz. Csak úgy, mint a most következő újdonság, ki tudta, hogy Tame Impala valójában egyetlen ember, az ausztrál Kevin Parker írja, játsza és producereli szinte az összes dalt, a most hallható Dracula nem horror, inkább egy sötét hangulatú diszkós elektronikus szerzemény, amelyen keresztül a befelé fordulást és az éjszaka világát jelenítjük meg, így fényes nappal, a kánikulában, szombat délelőtt, úgyhogy jöjjön ez most itt a Rádió Egyen.

0: napernyő, búvárszemüveg és naptej. Megvan?
1: A családi belépőt és a napozó ágyakat mi biztosítjuk.
0: Játsz velünk!
1: Nyerj, és már indulhatsz is a tópartra! Csobbanjunk a Rádió egy gongon!

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és akik éjszaka nem tudtak fent maradni, vagy éppen bulisztak, nekik itt vannak legfrissebb híreink. Franciaország harmadik mérkőzésén is győzelmet aratott, és ezzel megnyerte a labdarúgó világbajnokság I csoportját. Az előző VB ezüstérmese tegnap este a tartalékosan felálló, a második helyen így is továbbjutó Norvégiát verte 4-1-re. Az aranylabdás Usman Dembélé már a 32. percre mesterhármast szerzett ezen a meccsen. Ez volt a második leggyorsabb tripla a világbajnokságok történetében. Egyedül az osztrák Erik Probst volt ennél gyorsabb, aki az 1954-es VB-n Csehszlovákia ellen 24 perc alatt ért el mesterhármast. Az I csoport másik meccsén Szenegál 5-0-ra nyert Irak ellen, és bízhat abban, hogy ez elég lesz a továbbjutáshoz. A H csoportban Spanyolország 1-0-ra nyert a meglepetésre kieső Uruguay ellen, és csoport első lett. A zöldfoki köztársaság szintén meglepetést okozott, csak pozitív értelemben 0-0-t játszott Szaúd-Arábiával, és 3 döntetlennel a második helyen tovább jutott. A G csoportban az Új-Zélandot 5-1-re legyőző Belgium végzett az élen, míg az Egyiptom Irán meccs 1-1-es döntetlennel zárult, ezzel Egyiptom biztosan, Irán jó eséllyel tovább jut. Délután majd 3:30 előtt, mert akkor is még együtt rádiózunk, érkezem a legfrissebb VB hírekkel. Most viszont már is gurulunk tovább itt az éterben, egyébként mindenkinek jó utat, útravalónak is kínálom Kámrád új felvételét, ez a Hug Yourself, most itt a Rádió 1-en.
0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért hallgatom a Rádió 1 gongot, mert változatok sok a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai slágerben.

0: Rádió 1 Gong legújabb nyári játéka. Csobbanjunk a Rádió 1 Gongon.
1: Halló!
2: Király Andor vagyok a Rádió 1 Gongból.
1: Szia, Józsi vagyok.
2: Szia, már azt hittem, hogy fel sem veszed.
1: Bocsánat, utcán voltam, és nagyon halk volt a telefonom.
2: Na de ezt a kifejezést hagyjuk csipáiknak, ők jobban éneklik a királyvágban, ugye? Na.
1: Igen.
2: Csobbani, szeretnél, azt írtad.
1: Igen.
2: És tudod is a dalt?
1: Hát, Szigala és a Riptide.
2: Na, volt. Így lehet eljutni Solt Vadkertre a tóra családi belépővel. Napozó ágyokat is lehet használni. Mit szólsz?
1: Nagyon jó.
2: Ez már a tiétek, óra nyeremény.
1: Köszönjük szépen.
2: Szoktatok oda menni? Voltatok már?
1: Voltunk tavaly is barátokkal, idén is tervben van augusztusra, egy pár nap pihenés Solt Vadkerten. És akkor így...
2: Ez már ingyenes.
1: Biztos, hogy megyünk még. Így akkor biztos, hogy megyünk még.
2: Csatlakozzatok, érezzétek jól magatokat, és örülök, hogy ebben a nagy melegben is minket, engem hallgatsz.
1: Köszönöm szépen, Andor.
2: Maradjon így! Neked is, szia!
1: Szia!
2: Ilyen egyszerű, ez csak a csobbanás hangját kell észrevenni, de figyelem, nagyon rövidke. Azért jól meg is jelöljük a helyét, könnyen észrevehető legyen. Mindenképpen az utána lévő dal címét vagy előadóját kell megjegyezni, de mindjárt jövök a részletekkel, amivel pedig indul az újabb zenei óra ebben a perzselő melegben, a perzsa hatásokat tartalmazó Azizam Ed Sheerantől.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csobbanjunk a rádió egy gongon. Jó eséllyel, az egész család egyszerre csobbanhat, ha te vagy a leggyorsabb üzenetküldő. Két felnőtt, két gyerek részére szóló belépő és két napozó ágy várja a nyerteseket a Soltvadkerti tópartján. Csobbanjunk a rádió egy gongon a Vadkerti tó támogatásával.
0: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
4: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
5: Június 24 és 27 között újra street food, street art és borsétányas palettával. Idén is várunk benneteket a 0 km kő mellett, ahol tavaly is találkozhattunk. Keresd a spalettát, kóstold meg újdonságainkat, és éld át velünk a fesztivál hangulatát. Spaletta. Ízek, élmények, gasztronómia.
6: Egy kupon, két kedvezmény az Alföld áruházban. Ha legalább 7000 forintért vásárol, és bemutatja a törzsvásárlói kupont, vagy feliratkozik hírlevelünkre, akkor csütörtöktől szombat 12 óráig 15% kedvezményt, szombat déltől 16 óráig pedig 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. Vásároljon 15 vagy akár 20% kedvezménnyel az Alföld áruházban.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, faápolási munkák kezdődtek Kecskeméten, keresik az év fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvévői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombaton harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek több napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Kecskeméten több klimatizált közösségi tér és intézmény is nyitva áll azok előtt, akik a legmelegebb órákban szeretnének hűvösebb környezetben megpihenni, írja a híres.hu. Közösségi házak, a könyvtár vagy a híres Agóra kapuja is nyitva áll. Faápolási munkák kezdődtek Kecskeméten forgalomkorlátozás mellett. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Közölte, még jövő hétfőn és kedden is dolgoznak a Nyíri út, Károly Róbert körút és Fáklya utca közötti szakaszán. A munkálatok ideje alatt szakaszos, félpályás lezárásra számíthatnak az autósok, kézi forgalomirányítás segíti majd a közlekedést. Ma rendezik az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését, tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökétől.
8: Az ország teljes területéről érkeznek a nevezők, 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny, most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket, nagyon izgalmas kategória. A közönség zsűri, most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni, a gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
7: Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Andorral. Csak igazi mai sláger megy.

Ez továbbra is a Rádió 1 gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Ezek majd egyre követik egymást, megígérem. Folytatódik a jó hangulat. A mikrofonnál ezen a szombaton délután 5 óráig Király Andor. Már is mondom, hogy miért érdemes együtt töltenünk ezt a kis időt. Elmondom, hogy ebben a hőségben milyen programokon érdemes részt venni, és szó lesz még arról, nagyon fontos, hogy akik most útnak indulnak autóval, mik a legfontosabb szempontok, amire indulás előtt oda kell figyelni. Akik viszont szeretik a strandolást, nekik is érdemes ma velünk tartani. A Csobbanjunk a Rádió 1 gongon játékunkban, minden órában egy csobbanás hangja lesz a jel. Az utána következő dal előadóját vagy címét kell megjegyezni, mert ezzel családi belépőt lehet nyerni a Vadkerti tóra napozóágy használattal. Úgyhogy így indul most a hétvége. Szerintem sokaknak kedvére való és igazán pénztárca kímélő nyeremény ez. Jelentkezni SMS, illetve Viber számunkon lehet a 29 414 020. Akivel pedig már is folytatjuk, Alex Kenji, olasz DJ és producer, aki már több mint 20 éve meghatározó alakja a house zenei szintérnek. A most következő Bambole saját kiadójának egyik friss sikere, úgynevezett Jack in House stílusú, 124 BPM-mel, így nem csak a rádióban, hanem a klubokban is remekül működik. Hogy nálunk mennyire, az most kiderül. Ezzel folytatjuk itt a Rádió 1 gongot.

Villámgyors üzenet a műsorvezető jeladása után. Egy rövid, de fontos mondat a telefonba, és már is tiéd az esély legújabb játékunk nyereményeire. Belépő a nyárba a Rádió 1 gongon.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A különböző érdeklődésűek, a művészetet kedvelők és a szórakozni vágyók figyelmét kérem szépen most. A mai naptól július 5-ig zajlik a Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok program sorozata a Mátrában és környékén, ahol kecskeméti kötődésű zenekarok is fellépnek. Ma délután Sástón a Zord zenekar, holnap este 6:30 pedig Gyöngyöspatán Csík János és a Mezzo formáció nyújt zenei élményt. A részletes programokért érdemes felkeresni a muzsikálazerdő.hu weboldalt. Bizony utolsó napjához érkezett a street food, street art és borsétány Kecskemét főterén. A Szökőkútra épített tribünön ma délután kollégán Kincses Szabi 4 órától, este 10:30 pedig a Loving Arms. A nagy színpadon pedig 9 órakor Horváth Tamás koncertje kezdődik. Akik már boroznának a sétányon, már korábban a délután folyamán, arra felhívnám a figyelmet, hogy egészen este 7 óráig nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Napkrém, fejvédő, baseball sapka, vagy egy jó kis szalma kalap, az is figyelemfelkeltő lehet, de hasznos. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok, a mai nap további részéhez is. Nálunk a Rádió 1-en Taylor Swift's Opalite című dala következik, amelynek címe egy különleges mesterségesen előállított opálra utal. Taylor szerint ez annak a jelképe, hogy a boldogságot sokszor nem megtaláljuk, hanem magunk építjük fel. A dal ezért nem csak egy szerelmes szám, hanem egyfajta üzenet is arról, hogy a nehéz időszakok után igenis újra lehet kezdeni, és érdemes is. Hogy ez hogy hangzik zenében, már is kiderül. Jön tehát Taylor Swift és az Opalite.
2: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Mindemellett fontos információk, most az autósok kerülnek előtérbe. Már most erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé. Az M0-as autó csomópontja és Székesfehérvár között szakaszos lassulás, időszakos torlódás már most kialakul. Mindenképpen hosszabb menetidővel érdemes kalkulálni. Az 5-ös főúton pedig Kecskemét térségében két személyautó ütközött össze a 94-es kilométernél, itt a fél útpályát le is zárták. Kérek szépen mindenkit nagyon-nagyon óvatosan, normál tempóban, biztonságosan, jó utat!
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Már is mondom, hogy indulás előtt ebben a hőségben, kánikulában mire kell nagyon figyelni. Érdemes ellenőrizni a hűtőfolyadékot, az ablakmosó szintjét és a guminyomást. Mindazok pedig, akik útnak indulnak, ne feledjék a megfelelő mennyiségű ivóvizet véletlenül sem. Legyen elegendő üzemanyag, és hasznos lehet egy hűtőtáskában elhelyezett, nedves törölköző vagy néhány kendő, mert bármikor torlódás is kialakulhat, akár teljes útzár is életbe léphet. Amiről pedig kevés szó esik, az első kilométereken óvatosan kell vezetni, mert a felforrósodott aszfalt és a gumik is másképp viselkednek ebben a 37-38 fokos hőségben. Hasznos és jó tanácsok ezek, érdemes megfogadni. De hogy mindenképpen jó hangulatban teljen az út minden egyes perce. Igazi klub slágerekkel folytatjuk, pontosan egy perc múlva jön Sam Felt és Rosalind, és a Heart Like Mine mára-már mindannyiunk kedvence, mindjárt indítom is.
2: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor...
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest.
7: Július 2-3-4.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Ez a kedvencem. Ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület is, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás érzése. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
0: Rádió Egy gong.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Én azért hallgatom a Rádió 1 gongot, mert nagyon jó zenék és nagyon jó nyeremények vannak.
0: Rádió 1 gong.

0: a Rádió 1 Gong legújabb nyári játéka. Csobbanjunk a Rádió 1 Gongon.
1: Király Andor vagyok, Rádió 1 Gong.
2: Szia, Niki vagyok.
1: Szia, Niki. Ebben a nagy melegben is így mosolyogsz?
2: Igen, most értünk haza, úgyhogy igen.
1: Honnan?
2: Bevásárolni voltunk csak kisfiammal.
1: Bevásárlókocsi volt, mert szerintem a cipekedésben gyorsan meg lehetett volna izzadni.
2: Volt, persze, csak nincs klíma az autóban, és alig vártam, hogy hazaérjünk.
1: Na hát azt elhiszem, de akkor még korán elmentetek szerencsére.
2: Igen.
1: És mivel lehet ebben a forróságban tölteni az időt a hétvégén?
2: Hát mondjuk csobbanással.
1: Jó a válasz, frappáns, igen, csobbanással, de ehhez kell nekem egy jó megfejtés.
2: Nem tudok angolul, de a számnak a címe a Stay a Little Longer.
1: Így van, ő volt az. Helyes a megfejtésed?
2: Köszönöm, szuper!
1: Tied az óranyeremény, minden órában ugyanazt adjuk, képzeld el egy családi belépőt a Soltvad kerti tóra.
2: Igen.
1: Napozóágy használattal. Voltatok már?
2: Nagyon régen, pár évvel ezelőtt.
1: Na hát azóta sok minden változott, úgyhogy érdemes ellátogatni, meg hát most már ingyen van.
2: Így van.
1: No, ez a nyeremény, hűsöljetek, hogyha tudtok, jó, vigyázzatok a napon.
2: Jó, köszönjük.
1: Jó, és hallgassátok a Rádió 1 Gongot.
2: Mindig.
1: Egész nap itt vagyok, ötig, ne unatkozzak már.
2: Na nehogy, okay. Mit vagyunk.
1: Kellemes napot, szia.
2: Szia.
1: Mi pedig továbbra is minden órában csobbanunk, minden órában van nyereményünk. Jó kis strandolási lehetőség, nem sokára érkezem a részletekkel, egyben kezdetét veszi a Dilmix, mégpedig ez Sírön felvételével, ez lesz az Azizám. Jó étvágyat az ebédhez.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csobbanjunk a rádió egy gongon. Jó eséllyel az

0: Zuhanyunk a Rádió egy gongon a Vadkerti Tó támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímákszereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
8: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
9: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertitóba. Új varázslattal vár a vadkertitó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertitó. Oázis a homokhátság szívében.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Extrém meleg vár ránk, változik egyes vonatok menetrendje, sikeres körútat zártak a kormányablakbuszok Bács-Kiskunban. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
11: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
10: Újabb vasútvonalon végez pályakarbantartást a MÁV csoport, kecskeméti vonatokat is érint a változás. A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon dolgoznak. A vágányzári munkálatokat két ütemben végzik, az első ütem július 18-áig tart. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni. A Kecskemét és Budapest közötti kora reggeli vonatok rövidebb szakaszon Kecskemét és Cegléd között közlekednek július 10-ig. Július 11 és 18-a között kimaradnak. További részletek a MÁV csoport honlapján. Sikeres körutat zártak a kormányablakbuszok Bács-Kiskunban. Vármegyénkben március közepén kezdték meg szolgálatukat a mobilizált ügyfelszolgálatok, amelyek szinte minden járásba és településre eljutottak az első körút során, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Az első körút június 5-én ért véget, amelyet a nyári szünet után újabb körút követ. Azt írják, az elmúlt hetekben 87 településen jártak a kormányablakbuszok, ezeknél több mint 1600 ügyet intéztek a lakosok. Főként személyi okmányok ügyintézése, ügyfélkapu regisztráció, diákigazolvány ügyintézés és európai egészségbiztosítási kártya igénylése történt a kitelepülések alkalmával. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
12: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
1: Rádió 1!
13: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Ez továbbra is a Rádió 1 gong, ahol csak igazi. Ma is Láger megy, pontosan ilyen tempóban folytatjuk, annál is inkább, hiszen kezdetét veszi a Daily Mix. Üdvözlök mindenkit ezen a szombaton délután 5 óráig a stúdióban, Király Andor. Ha már rengeteg napsütés, hőség, kánikula, a nyárhoz strand is jár, ezért ma egész nap mindenki figyelje a Rádió 1 gongot. A csobbanyunk a Rádió 1 gongon elnevezésű játékunkban minden órában hallani lehet majd egy csobbanást. Meg kell jegyezni az utána következő dal előadóját vagy címét, ennyire egyszerű, mert akit visszahívok, bizony, ez lesz a nyerő válasz. A jutalom, családi strandbelépő, a vadkerti tóra, napozóágy használattal. Ez most az ajándékunk, SMS, illetve Viber számunk, amit megszokhatott mindenki, 2944-0-20, és hogy hogyan folytatjuk. A Stolen Dance-el, ez egy igazi sikertörténet, ugyanis a német Milky Chance két tagja még a gimnázium után egy saját készítésű stúdióban rögzítette ezt a felvételt. Először egyszerűen feltöltötték az internetre, ahol villámgyorsan milliós hallgatottságot ért el, később pedig a világ számos országában lista vezető sláger lett. Nem rossz indulás egy hálószoba stúdióból, ugye? Nem sokára megosztom azt is, hogy ebben a nagy melegben milyen ételeket, gyümölcsöket érdemes és szabad fogyasztani, és hogyan kezeljük ezeket, nehogy aztán hasmenés legyen a vége. Minden esetre most dance-eljünk egy kicsit, Milky Chance-el, ezzel kívánok egyben mindenkinek jó étvágyat, jó rádiózást!

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. A legjobb zenék az ebéd mellé. Tudom jól, van akinek a zene az első sorból szól, és van akinek csak a háttérben halkan. Egy dolog biztos és közös, a jó zenék nélkül valahogy üresebb lenne a nap. A pocak se maradjon üresen, de mondom is, hogy mire kell figyelni ilyen melegben. Szervezetünk a könnyű ételeket hálálja meg. Kerüljenek gyakrabban az asztalra saláták, grillezett csirke vagy hal, és persze lédús gyümölcsök, görögdinnye, sárgadinnye, őszi barack vagy bogyós gyümölcsök. Viszont egy jó tanács: a gyümölcsöt mindig alaposan, hideg, kicsit erősebb vízsugárral alaposan mossuk meg, persze nem kell hozzá magas nyomású mosó, meg ne is pancsoljuk össze feleslegesen a konyhát. Ami viszont még nagyon fontos, hogy nem szabad hosszasan tűzőnapon vagy autóban hagyni, a hőségben ugyanis a baktériumok gyorsan szaporodnak, és a kellemes csemege könnyen gyomorrontást vagy hasmenést okozhat a nap végére. Jó csemegézést, aki pedig teheti, csobbanjon! Mi is azt tesszük a játékunkban, itt a Rádió egy gongon. A csombanás hangját kell figyelni minden órában, és óra nyereményeink vannak, mégpedig családi strandbelépő, a Soltvadkerti tóra, és meg a napozó ágyakért sem kell fizetni. Szóval minden órában lehet nyerni, de minden egyes perccel is, amit a kedvencekkel lehet tölteni. Folytatódjék is a Daily Mix Fastboyékkal, ez lesz a Good Life itt a Rádió egy

0: Van egyszerű játék. Hűsítő nyári családi nyereményért. Találd meg a csobbanás hangját, és irány a tópart. Csobbanjunk a Rádió 1 gongon.
1: Ha

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi. Ma is láger megy, folytatjuk a déli mixet. Klub hangulatban egy kérdés. Ki mit csinál ma? Kinek játszom az igazi ma is lágereket? Jöhetnek az üzenetek. Ne adjon senki engem egyedül. Én sem hagyok senkit, főleg a közlekedőket. Amire érdemes figyelni, újabb forgalmi változást lépett életbe hétfőn az 52-es főúton az Ágasegyházi csomópontnál. Az 52-es főút 9-es kilométer szelvényében az épülő körforgalomnál a közlekedő járműveknek már be kell hajtaniuk a körpályára. Nem csak azon a kis elkerülő két szűksávon kell figyelni arra, nehogy balesetet okozzunk. Illetve egy előrejelzés, 29-én hétfőn és 30-án kedden faápolási munkálatok miatt szakaszos félpályás útlezárásra kell számítani, Kecskeméten, a Nyíri út, Károly Róbert körút és Fáklya utca közötti szakaszon. A munkálatok ideje alatt kézi forgalomirányítás segíti a közlekedést. Ebben a nagy melegben mindenki legyen óvatos, türelmes, jó utat!
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Aki pedig szeretne nyerni, figyelje a csobbanás hangját, hiszen minden órában a nyeremény egy családi belépő a Vadkerti tóra. Ingyenes napozóágy használattal, azok sem olcsók manapság. Továbbra is várom a jelentkezéseket, SMS, illetve Viber számunk a 2094410020. Változatlanul. Most pedig napjaink egyik leghangulatosabb slágerével folytatódik a Daily Mix. Tóth Abigail és a Roman Accent következik a Sugar Daddy-vel. Legyen így jó a hangulat ezen a szombat délutánon.

0: Rádió 1 Gong legújabb nyári játéka. Csobbanjunk a Rádió 1 Gongon!
1: Gyertes!
2: Király Andor vagyok a Rádió 1 Gongból.
1: Ó, szia!
2: Szia! Kivel beszélek?
1: Etelka vagyok.
2: Etelka, örülök, hogy örülsz nekem, én is örülök neked.
1: Na, de jó!
2: Annál is inkább, hogyha mondasz majd egy jó megfejtést nekem, te is csobbanni szeretnél?
1: Hát, no, persze, hogy szeretnék csobbanni.
2: Ki nem szereti
1: Főleg
2: a vízpartot? Ki nem szereti a vízpartot, ugye? Oké, okay, hát a Soltvadkerti tóra van, egy egész családnak szóló belépünk, és még napozó ágyat is adnak. Azért se kell fizetni, úgyhogy ki lehet használni ezt jól?
1: Így van, igen, ki jó is, lenne.
2: Ki is lenne használva?
1: Az biztos.
2: Na, reménykedem benne, hogy ezért is jelentkeztél. Milyen dalt kerestünk ebben az órában a csobbanás után?
1: Katy Perry. Lifetime.
2: Tökéletes. Szépen is mondtad, jól is mondtad, helyes is a megfejtés, megvan a nyereményed.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen.
2: Nagyon szívesen örülök, hogyha ilyen örömet tudtam okozni. Látod, érdemes bennünket hallgatni.
1: Így van, mindig titeket hallgatlak.
2: Oké, okay. Maradj velünk, szép nyarat, szia.
1: Köszönöm neked is.
2: Ilyen öröm és mosoly hallatán nekem is sokkal jobb kedvem van, de szeretnék másoknak is okozni. Én meg is tehetem, mindössze csak a csobbanás hangját. Ennyit kell észrevenni, de mindjárt jövök a részletekkel egy újabb zenei órában. A következő 60 percben is folytatódik még a Daily Mix, aztán jön a Mozaik, de utána 3-tól 5-ig még mindig együtt zenélhetünk és játszhatunk. Remélem így is lesz. Most pedig mutatnék egy zenét, amire már csak pár percet kell várni. Ő pedig nem lesz más, mint Martin Garrix. A dal pedig a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Csobbanjunk a rádió egy gongon. Jó eséllyel az egész

0: Csobbanjunk a Rádió egy gongon a Vodkerti Tó támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
4: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszky meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
5: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
6: Június 24 és 27 között újra street food, street art és borsétányos palettával. Idén is várunk benneteket a 0 km kő mellett, ahol tavaly is találkozhattunk. Keresd a spalettát, kóstold meg újdonságainkat, és éld át velünk a fesztivál hangulatát. Spaletta. Ízek, élmények, gasztronómia.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Sok feladatot ad a hőség a mentőknek, bővül a Kálmán Lajos óvoda, mint Teleki óvodája, nyáron sem pihennek a revizorok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiunknak Szűcs Brigitta szóvívő.
8: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőguta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, fédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
7: Bővül a Kálmán Lajos óvoda, mint Teleki óvodája. A beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg. A fejlesztésnek köszönhetően a jelenlegi 2 csoportszobás intézmény 3 csoportszobásra bővül, és összesen 75 gyermek fogadására lesz alkalmas. A meglévő kisebb alapterületű csoportszobákat egyé alakítják, emellett 2 új csoportszobát hoznak létre. Energiahatékony fejlesztések és akadálymentesítés is zajlik majd, de megújul az óvoda játszó udvara is. A kivitelezési munkálatok a napokban kezdődnek meg, és várhatóan mintegy 15 hónapot vesznek igénybe. A tervek szerint a megújult óvoda 2027. szeptemberében nyithatja meg kapuit, írja a Keol. Nyáron sem pihennek a revizorok. A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a következő hetekben a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termális szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátóegységeit és mozgóárusait ellenőrzik. Emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak majd, olvasható a NAV adó Trafipax oldalán. Kiemelik, hogy az ellenőrök megjelenik hivatali munkaidőn túl és hétvégén is lehet számítani. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
1: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
9: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerek.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: Ez még mindig a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit. A mikrofonnál ezen a szombaton egészen 5 óráig Király Andor. Már is folytatódik a Daily Mix a jelen nagy kedvenceivel. Segítek elfeledni a gondokat, mutatom is mindjárt, hogy milyen dalokkal. Ha már itt a nyár, itt a meleg, akkor ezúttal figyelje mindenki a csobbanás hangját, mert ez a Csobbanjunk a Rádió egy gongon. Ez azt jelenti, hogy ma egész nap együtt játszunk, minden órában van nyeremény, mégpedig egy családi belépő a vadkerti tóra napozóágy használattal. A dolog tök egyszerű, a csobbanás hangját kell megtalálni, meghallani, ebben az órában is jól megjelölöm, hogy könnyű legyen. A lényeg, hogy meg kell figyelni, milyen dal következik utána. Mert akit visszahívok a jelentkező közül, ennek a felvételnek az előadóját vagy címét fogom kérni. Jelentkezni a megszokott módon SMS, illetve Viber számunkon lehet a 29 414 020. Ma este sok érdekesség, nyilván mindenki, ahogy szervezi a programját, a lehető legérdekesebben, de az égbolton is lesz egy különleges jelenség. Nem sokára elárulom, mi lesz ez. Most folytatódjon a Daily Mix, mégpedig a Dan DJ és producerrel Katoval. A Turn the Lights Off című dallal ismét megmutatta, miért tartják a skandináv dance egyik meghatározó alakjának. Energikus house alapok következnek, fülbemászó refrénnel, hogy még kellemesebben teljen a szombat délután minden

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és az időjárás tekintetében azt mondhatjuk, hogy bepörgött a nyár, küzdhetünk a hőfogokkal, de ez azt is jelenti, hogy abszolút tiszta lesz az égbolt, hiszen csak így süthet ennyire a nap, és melegedhet fel az idő. De ha már a tiszta égboltról van szó, ha ma este felnézünk az égre, jusson eszünkbe, hogy egy hatalmas aszteroida is elsuhan a Föld közelében. Az 1997 NC1 jelű égitest, ezt ugye mindenki tudta, több száz méter átmérőjű, vagyis nagyobb, mint az Eiffel-torony. Aggodalomra azonban semmi ok, több mint 2,5 millió kilométerre halad el mellettünk, mégis látható lesz, semmilyen veszélyt nem jelent bolygónkra. Nyilván sík területekről, vízparton, tengerparton, sokkal inkább észrevehető lesz, mint a magas házak között. Ha már jó idő van, ilyenkor mindig eszünkbe jutnak a jó kis latin zenék, pont egy ilyen következik most Enrique Iglesiastól, a spanyol nyelvű dallal, amelynek címe annyit jelent, hogy fáj a szíve. Nem tán szegénykémnek összetörték. Erről még nem szól a fáma, a lényeg, hogy ő következik most a további jó hangulat reményében itt a Rádió 1-en.

Ez a Daily Mix, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Minden délben. 2 órán keresztül. Csak igazi mai slágerek.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy, ismét fontos információ az autósoknak. Az M7-es autópályán a Balaton felé a Velencei tó és Polgárdi között okoz némi fennakadást az élénk jármű mozgás. Hol belassulnak, hol megállnak az autók. Tovább rontja a helyzetet, hogy Székesfehérvár térségében az 57-es kilométernél a belső sávot baleset miatt lezárták, így mindenképpen hosszabb menetidővel számoljanak, akik a magyar tengerre készülnek. Érdemes az applikációban megnézni, mekkora a torlódás. Ha szükséges, akkor még mindig le lehet térni a régi 7-es útra kerülésképpen. Mindenki legyen nagyon óvatos, türelmes, mindenkinek jó utat!
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Nem sokára pedig ismét tárcsázok valakit a jelentkezők közül, és ő elmehet egész családjával a Soltvadkerti tóra egy kis kikapcsolódásra. Úgyhogy mindenkinek keze ügyében van a telefon. Várok egy picit, hogy mindenki érte nyúlhasson, és akkor még mindig jöhetnek az üzenetek. Addig pedig folytatjuk. A Maroon 5 és Christina Aguilera Move Like Jaggerével érkeznek a Daily Mixben, itt a Rádió 1.

0: Ez a Rádió Egy Gong. Reggeltől estig, éjjel és nappal.
1: Hello.
2: Király Andor vagyok, a Rádió Egy Gongból.
1: Szia, én vagyok.
2: Szia, hú, de sípolunk. Mi történik? Valami készülék közelében vagy?
1: Nem.
2: Minden oké?
1: Én hallok sípolást. Igen, és veled?
2: Jól van. Jó, velem is. Köszönöm szépen kérdésed. Ötig itt vagyok a rádióban, és nyereményeket osztok ki. Tudod mit?
1: A vadkerti belépőt.
2: Bizony. Ha lenne kivel menni, négyen lehet?
1: Hát, összehozzuk.
2: Csak találsz már társakat? Igen, de hát ehhez kell nekem egy jó megfejtés.
1: Igen.
2: Uh-huh, igen.
1: Hát, nem tudom, hogy ez az angolul.
2: Mondd úgy, ahogy jön.
1: Cigarette inside.
2: Igen, az lesz az. Bátran, nyugodtan. Nem kell tőlem félni. Vagy jobb csak úgy a rádióban hallani engem, mint velem beszélgetni?
1: Nem.
2: Na jól van, nem zavarlak tovább. Kellemes nyarat, elmehettek a Soltvadkerti tóra.
1: Köszönöm.
2: Érezzétek jól magatokat.
1: Köszönöm szépen.
2: Gratulálok, további szép nyarat, szia.
1: Köszönöm neked is.
2: Lehet picit bátrabban is, folytatjuk majd 3 órától, hiszen most 2-től jön a Mozaik Vizi Zalánnal és vendégeivel. További kellemes időtöltést kívánok, találkozunk 1 óra múlva, szép szombat délután.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csobbanjunk a Rádió Egy Gongon. Jó eséllyel az egész

0: Bukkanjunk a Rádió egy gongon a Vodkerti Tó támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Beethoven, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
3: július 2-3-4.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis?
5: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor?
5: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Vendéglátós vagy, de unod a bizonytalanságot? Főzzünk ki valami jót együtt! A Delirest Kft. Munkatársakat keres a Mercedes gyár éttermébe. Írj nekünk a munkakukat delirest.hu címre, és tarts velünk!
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
9: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkerti tóba. Új varázslattal vár a vadkerti tó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkerti tó. Oázis a homokhátság szívében.
10: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe, faápolási munkák kezdődtek Kecskeméten, keresik az év fagylaltját. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az idei év legveszélyesebb hőhulláma jöhet a napokban, ezt az országos tiszti főorvos mondta a kormány szóvévői tájékoztatón. Oroszi Beatrix emlékeztetett, szombattól harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. Az extrém meleg idején a csúcshőmérsékletek több napig 38-40 fok körül alakulhatnak. Hangsúlyozta, hogy ez olyan egészségügyi kockázat, amely nem csak egyéni, hanem össztársadalmi odafigyelést igényel. Azt kérte, mindenki vigyázzon magára, családtagjaira, a környezetében élőkre. 11 és 16 óra között ne tartózkodjon a napon, és igyon sok vizet. Ezekben a napokban egyébként a vörös kód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Kecskeméten több klimatizált közösségi tér és intézmény is nyitva áll azok előtt, akik a legmelegebb órákban szeretnének hűvösebb környezetben megpihenni, írja a híres.hu. Közösségi házak, a könyvtár vagy a híres Agóra kapuja is nyitva áll. Faápolási munkák kezdődtek Kecskeméten forgalomkorlátozás mellett. A Kecskeméti Város üzemeltetési Nonprofit Kft. Közölte, még jövő hétfőn és kedden is dolgoznak a Nyíri út, Károly Róbert körút és Fáklya utca közötti szakaszán. A munkálatok ideje alatt szakaszos, félpályás lezárásra számíthatnak az autósok, kézi forgalomirányítás segíti majd a közlekedést. Ma rendezik az év fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. Az ország legjobb cukrászai mérik össze a tudásukat a rangos szakmai elismerésért. A látogatók a helyszínen élőben követhetik a különlegességek elkészítését, tudtuk meg Erdély Balástól, a Magyar Cukrászipar Testület szakmai elnökétől.
12: az ország teljes területéről érkeznek a nevezők. 72 fagylalt nevezésére hirdettük, és ez meg is telt. Hagyományos és mentes kategóriákban, illetve minden évben megújul a verseny. Most egy ehető erdő kategóriát hirdettünk. Mindenféle Magyarországon megtalálható erdei alapanyagokkal vártuk a nevezéseket. Nagyon izgalmas kategória, a közönség zsűrije. Most idén a gyermekek zsűrije is fog dolgozni. A gyerekek is kiválasztanak egy kedvenc fagylaltot, és a természetesen emellett a szakmai zsűrik is.
11: Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
0: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
13: Ez a Rádió egy gongol, csak igazi mai sláger, megyén Vízizalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban, így 2026. június 27-e szombat van, 14 óra múlt 3 perccel, és a mai Mozaikban több témát is, és több érdekes témát fogunk érinteni. Honti Péter lesz majd többek között a vendégünk, kecskeméti dietetikus és élelmiszermérnök, akivel az ultra feldolgozott élelmiszerekről fogunk beszélgetni, és azoknak a káros hatásairól, hogyha azokból sokat eszünk. Emellett pedig dr. Szatmári Ákos, kardiológus szakorvos is ellátogat hozzánk, akivel azt fogjuk fejtegetni, hogy vajon a világbajnokságon, a labdarúgó VB-n a hidratációs szüneteknek van-e létjogosultsága, illetve mi magunk hogyan sportoljunk a nagy nyári melegben, mire figyeljünk oda testmozgás közben. Ezekről lesz tehát szó, tartsatok velünk.
0: Igazi mai slágerek.
1: Változtatok.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a stúdióban Honti Péter, kecskeméti dietetikus és élelmiszermérnök. Üdvözöllek, szia!
2: Szervusz, üdvözlök én is mindenkit!
1: Ugye nemrégiben voltál már itt a műsorunkban, beszélgettünk a húsvét kapcsán a böjtölésről, az időszakos böjtről, a vegetáriánus életmódról, vega életmódról, ugye a húsmentesség miatt, és abban a beszélgetésben hangoztak el nagyon érdekes dolgok, amikor már ott szintén ott a beszélgetés során már egy következő műsorra is meginvitáltalak, hiszen tényleg nagyon érdekes volt.
2: Így van.
1: Nem csak dietetikusként, hanem, mint mondtam, élelmiszermérnökként is dolgozol, és elhangoztak olyan állítások, hogy a tömeggyártásnak, tehát hogy valamilyen ételt tömeggyártásként dobnak a piacra, vagy azt kifejlesztik, amilyen következményei, elsősorban negatív következményei vannak. Egyáltalán mi az a tömeggyártás?
2: Hát a tömeggyártás ez egy elég érdekes vonulat tulajdonképpen. Most nagyjából azt lehet mondani, hogy a jelenlegi osztályozás szerint tömeggyártásnak minősül az, hogyha egy nagyüzemben, nagyüzemi körülmények között, vagy teljesen, vagy félig gépesített körülményekkel, vagy hát hardware-rel gyártanak olyan élelmiszereket, amik tulajdonképpen különböző típusú osztályozási rendszerbe sorolhatók be. Na most itt az elején el kell, hogy mondjam, hogy én ugye élelmiszermérnökként dolgozom. Én nagyon sok üzemben jártam, mert a jelenlegi munkahelyem is az gyakorlatilag megköveteli, hogy üzemekben járjak. Több száz üzemben voltam az eddigi szakmai tapasztalataim alapján. Ezt ugye elmondhatom. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak a tömeggyártásnak vannak káros mellékhatásai. Nagyon sok esetben a kézműves gyártást szokták fölhozni ellenpéldaként, hogy mennyire jók a kézműves termékek. Én azt tudom mondani, hogy mind a kettő nagyon jó tud lenni, mind a kettőnek nagyon sok előnye van, mind a kettőben vannak nagyon jó termékek, de mind a kettőben vannak rosszak is. És elég nehéz egyébként kiszűrni azt, hogy melyik a rossz termék. Próbálok egy kis útmutatót hozni, hogy úgy jobban rálássunk mindannyian erre a dologra. Azt lehet mondani, hogy Amerikában néhány évvel ezelőtt jött egy NOVA osztályozás. Ez a NOVA osztályozás, ez egy elég érdekes dolog, főként élelmiszermérnökök és dietetikusok találták ki, és ez úgy osztályozza a legyártott élelmiszereket, hogy gyakorlatilag a feldolgozottsági fokok alapján sorolja be, és hát a kockázati besorolás is tulajdonképpen megtörténik ezzel együtt. Az első, tulajdonképpen a legkockázatmentesebb élelmiszer kategória az a feldolgozatlan élelmiszer, vagy hát a minimálisan feldolgozott élelmiszerek. El kell, hogy mondjam, hogy mindegyiket lehet nagy üzemi körülmények között gyártani. Sőt, majd erre mondok példákat is. A feldolgozatlan élelmiszerek kifejezetten a közvetlen növényi állati forrásokat takarják. Itt a zöldségek, a gyümölcsök, a natúr gabonák, a növények levele, szára, gyökere, magok, állatok tojása, teje, halak, gabonák, algák. Itt a feldolgozási fok az gyakorlatilag teljesen minimális, azt kívánja meg, hogy vagy egyáltalán nincs is feldolgozása a terméknél, vagy pedig csak egy aprítás, amikor mondjuk a száról levágjak a levelet, vagy szárítás, vagy egy vízzel való lemosás, vagy egy őrlés, porítás, pörkölés, esetleg erjesztés, hűtés, vákumcsomagolás, de nagyon minimális a feldolgozási fok. Ezeket abszolút azt mondja a mai kutatási, vagy hát a mai kutató társadalom, hogy ezek biztonságosnak mondható élelmiszerek. A NOVA 2-es osztályozásban félkész, illetve hát már feldolgozott alapanyagok és konyhai összetevők találtuk. Itt gyakorlatilag ételkészítéshez használt, de minimális feldolgozási fokú, minimális feldolgozási eljáráson átesett élelmiszerek találhatók meg. Itt például olajok, vajak, cukrok, só. Itt a feldolgozási eljárás egy szárítás, finomítás, őrlés, préselés lehet, tehát itt még mindig nagyon a kíméletes eljárásoknál vagyunk, és itt a friss ételek készítéséhez használjuk ugye föl, vagy pedig konyha technológiákban. A Nova 3-as, na itt már rezeg a léc, itt már azt lehet mondani, hogy elindulunk a félig meddig megkérdőjelezhető élelmiszerek irányában. Itt több feldolgozási eljáráson is keresztül mennek, és már adalékanyagok is hozzá adhatók a termékekhez. Például sóslében tartósított zöldségek, konzervek, befőttek, szirupban tartósított gyümölcsök, olajban tartósított halkonzervek, különböző sonkák, szalámik, sajtok. Viszont itt a feldolgozási eljárás még mindig kíméletes, ez sózás, füstölés, pácolást jelent, vagy minimális konzerválási eljárás. Általában itt még azt lehet mondani, hogy még nem ultrafeldolgozott termékekről beszélünk, itt még az eredeti jelleg megmarad az élelmiszernél. Na és akkor jön a négyes csoport, az abszolút ipari technikákat és eljárásokat megkövetelő termékeknek a csoportja. Itt a szénsavas üdítők, a snackek, az édességek, a tartós kenyerek, a péksütemények, torták, margarinok, gabonapelyhek, gyümölcsokkurtok, energiaitalok, készételek. Hát sajnos ide beleesnek a gyors éttermi készételek is, az instant levesek, desszertek, tápszerek. Most itt a feldolgozási eljárás többféle lehet, csak a kémiai nevét fogom mondani, hidrolízis, hidrogénezés, extrahálás, extrahálás, formázás, elősütés. Itt a legnagyobb probléma az az, hogy ha esetleg még szintetikusan előállított mikroműanyagokat tartalmazó csomagolásba teszik az élelmiszert, na innentől kezdve ez abszolút magas kockázatúnak számít. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy alapvetően az előző alkalommal, tehát kijelentésemet egy kicsit meg kell, hogy kövessem, mert magas kockázatú és akár mellékhatásokat is okozó élelmiszerek nagyon sok félék lehetnek. De főként ebben a négyes csoportban, amit utoljára említettem, innen van nagyon sok olyan élelmiszer, ami kifejezetten negatív és akár káros hatású is lehet.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket, marad velünk Honti Péter, kecskeméti dietetikus, élelmiszermérnök.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk a stúdióban Honti Péter, aki kecskeméti dietetikus és élelmiszermérnökként is dolgozik, és elsősorban ez utóbbi titulusa az érdekesebb most, ugyanis az ultrafeldolgozott élelmiszerekről is beszélgetünk, ugye azt árultad már el a zenét megelőzően, hogy milyen kategóriákba, csoportokba lehet sorolni feldolgozási szint alapján az élelmiszereket, és nyilván itt az ultrafeldolgozott élelmiszerek a legkárosabbak, például a péksütemények, gyorséttermi ételek, a nagyon feldolgozott húsok, különböző olyan reggeliző gabonapelyek, amelyeket azért jól ismerünk. Milyen káros következményekkel jár ezeknek a rendszeres fogyasztása?
2: Ezekről egyébként az utóbbi egy-két évben nagyon sok kutatási anyag megjelent, és volt olyan 2024-es amerikai vizsgálat is, ahol 10 millió főt vizsgáltak, kifejezetten a kettes típusú cukorbetegség, a depresszióra való hajlam, a szorongás és a szív- és érrendszeri megbetegedések, illetve az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásával kapcsolatosan, és abszolút összefüggéseket találtak, tehát abszolút összefüggést találtak közte. Ezen kívül 2024-ben még két másik olyan vizsgálat is volt, ami a bélflóra és a bélmikrobiom egészségét vizsgálta. Itt kifejezetten az adalékanyagok, a módosított szénhidrátok és az emulgálókszereknek a hatását vizsgálták. Tulajdonképpen az összes krónikus bélgyulladással összefüggésbe tudták hozni. Volt egy 25-ös vizsgálat, ahol a demenciát és a mentális hanyatlást vizsgálták. Ez most egy kicsit szomorúbb témakörű vizsgálat volt, de sajnos azt lehetett mondani, hogyha az étrendben 20%-kal megnövekedett az ultrafeldolgozott élelmiszereknek az aránya, akkor már 30%-os eséllyel biztos volt az idős embereknél, az ezeket fogyasztó idős embereknél a mentális problémák megjelenése. Illetve van három nagyon friss vizsgálat. 2026 évelején volt egy 1400 szülővel végzett kutatás, ahol a férfiaknál megállapították, hogy komolyan csökkent a termékenység az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásánál. A nőknél viszont megállapították, hogy ennyire komoly problémákat egyébként még a terhesség idején sem okozott, viszont azt látták, hogy a hetedik hétre a magzat mérete jelentősen alulmaradt a várthoz képest. Tehát az embrionális növekedés minimálisan csökkent és az újszülettek várható mérete is, vagy a várható súlya is.
1: Azt hadd kérdezem meg, bocsánat, hogy mit jelent az, hogy az ultrafeldolgozott ételek fogyasztása okán? Tehát, hogy itt a fogyasztás mértéke az mekkora volt, akár mondjuk ennél a kutatásnál, tehát nyilván úgy nem lehet élni, hogy nem fogyasztunk ilyen ételeket, tehát mondjuk azért adott esetben mondjuk egy gyorséttermet megkíván az ember, de nyilván a mértékletesség nagyon fontos. Itt mi a mértékletesség?
2: Abszolút. A mérték, volt egyébként a mértékre is egy nagyon érdekes kutatási anyag, és azt találták, hogy ha valaki mondjuk minimális mennyiséget, tehát mondjuk most csak egy ilyen példát mondok, hogy mondjuk, hogyha elmegyünk és megeszünk egy mindenki által jól ismert étterembe egy sajtburgert, akkor gyakorlatilag az rengeteg olyan formázott húst, húspótlót akár is, húspótlót tartalmazhat akár, különböző olyan instantizálással, vagy más egyéb negatív, a bélrendszere negatív hatást gyakorló élelmiszeripari eljárással készült terméket is tartalmazhat, viszont ha ezt mondjuk kis mennyiségben fogyasztjuk, ez egyéni tolerancia volt a kutatásokban az, hogy volt-e komolyabb hatása ennek. Nagyjából azt látták, hogy egy kiegyensúlyozott bélmikrobiommal rendelkező egyénnél kis mennyiségű fogyasztás, tehát mondjuk ez, amit már az előbb említettem, mondjuk egy szendvics elfogyasztása nem jelentett olyan nagy kockázatot, mint hogyha valaki mondjuk, hát itt adagokba határozták meg, de mondjuk ilyen 8-9-10 adag, ez egy ilyen 3-4-5 szendvicsnek megfelelő mennyiségű bevitelt jelentett. Itt már azért komoly kockázat volt. Tehát például volt egy olyan kutatás, ahol kifejezetten a beviteli mennyiségek és ezeknek a bélmikrobiomra gyakorolt hatását vizsgálták. Itt nagyon komoly gyulladásos faktor, emelkedések jelentkeztek az egyéneknek a véreredményeibe is. Tehát itt az a probléma ezzel, hogy visszamérhető és teljesen exakt módon igazolható állításokat lehet, vagy hát megállapításokat lehet leírni ezeknek az élelmiszereknek a fogyasztása után. És itt most még egyszer visszatérek arra, hogy nem, még véletlenül se azt mondom, hogy nem egészségesek, akár ezek az éttermek, akár ezek az ilyen jellegű élelmiszerek. Én is egyébként járok ilyen étterembe, és azt is mondom, hogy egyébként a gyerekeknek is szüksége van arra, hogy ezeket az ízeket, meg ezeket a termékeket kipróbálják, de nem minden nap, nem minden héten többször. Hogyha most azt mondom, hogy havonta egyszer elmegyünk, és a családdal beülünk, megnézzük, hogy milyenek ezek a termékek, ezzel szerintem olyan nagy problémát nem okozunk, hogyha egyébként a hónap többi napján egy kiegyensúlyozott vegyes táplálkozás tudunk folytatni.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket. Marad velünk, Honti Péter.
0: Ez a Rádió egy gong. Ahol csak igazi mai

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Honti Péter, kecskeméti dietetikus és élelmiszermérnök. Arról beszélgetünk, hogy milyen ultrafeldolgozott élelmiszereket szoktunk enni, és hogy ezek milyen káros hatásokkal rendelkeznek, milyen következményeket okozhatnak bennünk. Hogyan tudjuk, ugye ezt már megemlítettük, hogyan tudjuk helyettesíteni akár ezeket a termékeket. Azt tegyük hozzá, hogy például péksüteményekről, gyorsítelmi ételekről, tényleg nagyon feldolgozott hústermékekről van itt szó. Szóval ezeknek a kategóriáról beszélgetünk, hogyan lehet ezeket helyettesíteni.
1: Tulajdonképpen én próbáltam összedni egy pár olyan terméket, ami szerintem viszonylag egyszerűen és jól otthoni körülmények között is teljes helyettesíthető. A pékáruk esetében a toast kenyereknél nagyon-nagyon sok az olyan összetevő, és sajnos ezt saját gyártási tapasztalatból is el tudom mondani, ami kifejezetten negatív hatású. Most itt nekem az a javaslatom, hogy mindenféleképpen hagyományos kovászos, vagy pedig valamilyen hagyományos eljárásra készült kenyeret érdemes választani. Azokban nincsenek ilyen dolgok. Itt ami problémás lehet, az az ízfokozó, a tartósítószer, az emulgáló, állományjavító, térfogat növelő, hát sajnos a módosított keményítő, mesterséges ízesítőszer és a színezék is. Az a helyzet, hogy a reggeliző pelyhek is beleesnek ebbe a körbe, ezeknél ezeknél a termékeknél szintén van olyan, ugye itt nem arról beszélünk, ami mondjuk egy zabból készült, és ott látszik a zabnak a textúrája, meg maga a szerkezete is, hanem például a nagyon-nagyon jó reklámot kapó különböző csokoládés, vagy pedig ilyen formázott gabonapelyhekről. Itt mindenféleképpen valamilyen crunchy, vagy pedig zabos termékkel kellene helyettesíteni, sokkal inkább és sokkal kevésbé vércukor szintemelő hatású, mint mondjuk ezek a teljesen mesterségesen por állagból előállított pelyhek. A következő csoport azok a hús alapú termékek. Itt a vízsliket, a párizsikat és a nuggetseket lehet belesorolni ebbe a körbe. Hát itt a dietetikai tapasztalataim alapján én a sült és a fűszeres húsokat ajánlom. Ezekből gyönyörű pástétomot lehet készíteni, és már meg is tudtuk kerülni azokat és ezeket lehet otthoni körülmények között is formázni, és nem tudjuk annyira megbontani a kémiai szerkezetét ezeknek a termékeknek, hogy olyan szinten károsak legyenek, mint mondjuk egy ennyire sok összetevővel rendelkező bolti termék. A húsoknál a vegán húspótlók egy nagyon-nagyon érdekes kör, hiszen ezek az utóbbi egy-két évben kaptak elég nagy visszhangot. Azt lehet mondani, hogy a vegánoknak mindenféle vegánokat megpróbálják mindenféle szinten ezekkel kiszolgálni. És az a helyzet, hogy azt látjuk, hogy most már annyira pontosan és jól le lehet másolni ezekkel az összetevőkkel egy-egy hamburgert is akár, hogy teljesen vegán alapanyagból meg lehet csinálni. Ez ugye látszik is, tehát hogyha elmegyünk egy gyors étterembe, látjuk, hogy amúgy a termékpalettán vannak vegán hamburgerek. Ezek én úgy gondolom, hogy az egyik legveszélyesebb termékkör abból a szempontból, hogy az a zöldség, amiből készül, azok a zöldségek, amiből készülnek, hát tényleg csak nyomokban tartalmazzák. De ízben, állagban tökéletesen a húsos megfelelőnek a másai. Hát itt mindenféleképpen valamilyen csicseri borsós, lencsés változatot javaslok. Remek jó megoldások vannak, amivel minimálisan megpirítva tökéletes húspótló állagot lehet elérni, és nem kell ezeket a kiegészítőket használni. A snackek. Hát ezek a legrosszabbak, ugye itt a következő témakörünkre már egy kicsit átkötve mondom, hogy a gyerekeknél is állandó problémát okoz, amikor beszélgetünk, hogy tudjuk kikerülni a snackeket. Azt tudom javasolni, hogy inkább olajos magvakat fogyasszunk helyette, popcornt, amit egyébként szerintem a gyerekek nagyon szeretnek, vagyis hát az én saját tapasztalatom alapján ezt el tudom mondani, illetve azt lehet még becsempészni, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogyha valaki a snackeket a ropogós állag miatt fogyasztja, hogy vagy ropogós zöldségeket tudunk, natúr zöldségeket tudunk kitenni a gyerekeknek, és ezt tudják fogyasztani, vagy pedig minimálisan megsütni, akár airfryerbe, akár sütőbe zsíradék nélkül, és úgyis nagyon-nagyon finom állagot lehet elérni. A következő terület az instant levesek, szószok. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes. Az a helyzet, hogy az instant levesek annyira sok összetevőt tartalmaznak, hogy nagyjából azt lehet elmondani, hogy csak ezekből a termékek, vagy ezekből az alapanyagokból állnak. Hát itt egy jó húslevest javaslok. Tudom, hogy ezeket a termékeket pont a praktikuma miatt fogyasztják, de hogyha az ember megcsinál előre egy húsleves alaplevet, és lefogyasztja, és berakja a mélyhűtőbe, akkor tulajdonképpen az bármikor elővehető, és amennyi idő alatt készen vannak ezek a termékek, annyi idő alatt a húsleves alapléki is olvad, és ugyanúgy tudjuk fogyasztani. A következő a gyümölcsjoghurtok és pudingok. Ez egy érdekes kör, itt azt lehet mondani, hogy ezeknél a krémességet próbálják befolyásolni különböző ilyen hozzáadott ízfokozókkal vagy állományjavítókkal. Én natúrjoghurtokat javaslok. És a natúrjoghurtokat gyönyörűen föl lehet díszíteni akár friss gyümölcsökkel, vagy aszalványokkal, vagy magokkal. Nálunk a gyerekek is eszméletlenül szeretik.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy nagyon fontos és hasznos információkkal érkeztél, és megint tájékoztathattuk általad a hallgatókat erről a témakörről, amely a mindennapjainkat azért érinti. Köszönöm szépen neked.
1: Én is köszönöm. Viszlát.
0: Honti Péterrel beszélgettünk, tehát kecskeméti dietetikussal, élelmiszermérnökkel. Yeah.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van velünk a stúdióban dr. Szatmári Ákos, kardiológus szakorvos a Kecskeméti Járami Medikálból. Üdvözöllek itt a stúdióban.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Ja, megbeszéltük, és nem is először találkozunk már, hogy tegeződni fogunk. Ezt ismételten nagyon-nagyon szépen köszönöm. És az adta most a beszélgetésünk apropóját, hogy nézegeti azért itt sok ember a labdarúgó világbajnokságot, és ez egy olyan sport, amely egyértelműen a világ legnézettebb, legelterjedtebb sportága, viszont annyi változást érzékelhetünk itt az elmúlt 130-150 évből, amióta ezt a sportágat űzik, hogy most már nem csak két fél időből áll, hanem igazából négy negyedből, ugyanis bevezették erre a világbajnokságra, hogy a két fél idő közepén egy 3 perces kötelező hidratációs szünetet tartanak, és hát arra gondoltunk, hogy egy kardiológus azért csak átbeszéljük, hogy erre mi mennyire van szükség, mert itt megtartják ezt a hidratációs szünetet 17 fokban és esőben is, illetve megtartják a 40 fokos mérkőzésen is, meg megtartják a légkondicionált 80 ezres stadionban is, tehát mindenféle szempontból érdekes az, hogy a játékosoknak adnak egy kis időt a regenerálódásra vagy a hidratálásra szünetek között. Az szakorvosként, orvosként mennyire lehet jó, pozitív hatású egy labdarúgónak?
2: Gyakorlatilag semmilyen szinten, hiszen fizikai kihívásról, extrém, akár extrém fizikai terhelésről, extrém környezeti feltételekről beszélünk ilyenkor. Nyilván van egy kellemes hőérzetünk, ami körülbelül ez a 22 fokos hőmérséklet, Celsius fokos hőmérséklet. Körülbelül 15 fokig, ha lefelé megyünk a hőmérséklet skálán, akkor még a mozgás okozta hőtermelés miatt komfortosan érezzük magunkat. Felfelé, ha haladunk, valamelyik többféle eltérő forrás vagy szabályrendszer van, 30-32 fokot mondanak ezek arra, hogy körülbelül ezt a szintet bírjuk tartós fizikai testedzés tevékenység esetén, anélkül, hogy káros irányba menne az anyagcserénk, vagy netán felborulna.
1: Kardiológus szakorvosként mit üzennél a hallgatóinknak nyáron, hogyan érdemes sportolni?
2: Természetesen az egyéni variancia, amivel mindenki más testbe született, mindenkinek más a genetikai állománya, toleranciája, azt, hogy milyen hőmérsékleti környezeten nőtt fel, nyilván ha az eszkimót elviszük a sivatagban, nem feltétlen fog neki örülni, és az fordítva is igaz. Valakinek a lakóhelyén csak 2 évszak van nálunk, 4 évszak van, mondjuk, hogy van még 4 évszak. Mindenki máshoz szokott hozzá. Fizikai felépítésünkből fogva vannak határaink természetesen,

0: egy kicsit, nem nagyon, kicsit feszegethetőek. Mindenkit óva szoktam inteni attól, hogy bármilyen legújabb trendnek, szabályrendszernek, követelménynek meg akarjon felelni. Egy egyéni edzésterv, egy egyéni fizikai fejlesztés az mindig egyéni, egyénre szabott tervet követel. Nem kell, mondok egy egyszerű példát, 38 fekvőtámaszt csinálni, ha csak 12-t bírunk. Nem kell 5 kilométert egyszerre lefutni, ha csak egyet bírunk, és természetesen nem kell a 33-35 fokos külső hőmérséklet esetén 3 órás testedzést, fizikai tevékenységet végezni, ha mondjuk csak 20 percet bírunk. Több dologtól függ az, hogy visszatérve itt a magas hőmérsékletekre és a közben végzett fizikai testedzésre, legyen az bármilyen sport, labdarúgás is természetesen, főleg a kardiósportokra, tehát futás, úszás, kerékpározás, és ezeknek bármilyen variációja a futball is ez természetesen, hiszen nagyrészt futásról beszélünk. Három dologtól függ az, hogy mennyire lesz ez megterhelő, mind a három az más, milyen mértékben érvényesül, természetesen a külső hőmérséklet, 30-32 fokot említettük az előbb. A páratartalom nagyon fontos, hiszen lehet száraz meleg, nedves meleg, nedvesben természetesen sokkal rosszabb a hőleadásunk, tehát már szokták a ilyen kis időjárás erőjére jelzések, vagy ilyen telefonos applikációk jelezni, hogy ennyi fok van, de ennyinek fog érződni. 28 fok van, de párás idő miatt mondjuk 33-nak fog érződni. Illetve maga ugye a fizikai aktivitás, hogy mennyire erős fizikai aktivitást végzünk, mondjuk csak sétálunk, vagy netán teljes erőből futunk. Ha ezt túlzásba visszük, mert van olyan is, sajnos látunk minden évben olyat, hogy sportolók összeesnek a pályán, vagy tragikus, vagy nem tragikus kimenetellel. Számos oka lehet, és természetesen emberek vagyunk, mindannyian mások vagyunk, tehát az azt jelenti, hogy valaki fáradtan érkezik a testmozgásra, valaki kiszáradva érkezik, valaki éhesen, alacsony vércukor szinten érkezik, valaki, nehogy Isten, másnaposan érkezik, vagy netán valamilyen élvezeti szer túlzott hatása alatt, értem ez alatt a koffeint, a nikotint, alkoholt. Értelemszerűen, ha komolyabb testedzésre, testmozgásra készülünk, magasabb hőmérséklet, ezek eleve kerülendőek. Tudom, hogy vannak ilyen teljesítményt javító szerek, ezek nagy része koffein tartalmaz természetesen, erősen nem javasolt.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket dr. Szatmári Ákossal, kecskeméti kardiológus szakorvossal.
2: Igazi mai slágerek. Változatosan. Rádió egy gong.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk dr. Szatmári Ákos, a Kecskeméti Járomi Medikál kardiológus szakorvosa, és azért gondoltuk, hogy meghívunk egy kecskeméti kardiológust a műsorba, mert itt a nyáron felvetődik a kérdés, hogy hogyan érdemes jól sportolni, egyáltalán lehet-e. Ugye elhangzott, hogy ez a 32-33 fok, ami fölött már nem ajánlott kint a szabadban hosszú időn keresztül sportolni. Milyen negatív következményekkel járulhat, vagy járhat az, hogyha sportolunk a nagy hőségben, és arra a testünk nem jól reagál, akkor mi történik?
2: Ha netán felborul az anyagcserénk a melegben végzett fizikai aktivitás miatt, ennek nyilván vannak szakaszai, egyiket se akarjuk, de ha bekövetkezik, akkor az első azok a görcsök. Borzasztó egyszerű észrevenni, ha ilyen van, az azt jelenti, hogy túlzásba vittük, állj, stop, gyerünk az árnyékba hűteni magunkat. Ennek hátterében elektrolit, elsősorban ugye az izzadsággal, ugye nem csak víz jön ki, főleg nátrium és kálium ion, a két alapionunk az anyagcserében. Ezek, mindenki látta már a saját laboratóriumi leletét, a vérvétel után ezek relatíve szűk tartományban mozgó ionok, a normál tartomány az relatíve szűk. Ha ezek a tartomány alá fölé mennek, megint egyéni toleranciától függően elkezdenek panaszokat okozni, legváltozatosabbakat. Nyilván, ha már görcsök felléptek a lábizomzatban, de bármelyik testrészünkön, akkor stopp. Meg komolyabb elektrolitvesztést és folyadékvesztést szenvedtünk el. Nyilván a megoldás az só és vízpótlás. Hogy most ez sportitalokkal, sportital alatt értem azokat, amelyekben ionok, víz és netán cukor is van, azzal is lehetséges természetesen. Nyilván az étkezés is ugyanolyan sóbeviteli forrást jelent. Következő szakasz a hőkimerülés, ami már izzadással, gyengeséggel, hány ingerrel, hányással jár, illetve a szívverés számunk jelentős megemelkedésével, hiszen megint csak egy küzdőmenekű reakcióra készül fel a testünk, nem tudja kezelni az adott szituációt, nem tudja energiával, hőleadással, stb. Ellátni. Nyilván, ha hányás következik be, akkor megint csak adott a folyadék és ionvesztés, tehát ördögi spirálba kerülünk. És végül a legvégső szakasz, ugye a hőkimerülésnél még folyt az illetőről a víz, a hőgutánál már 40 fok körüli vagy fölé menő testhőmérsékletről beszélünk, ahol már nem izzadunk, de meleg, kipirult bőrről bőrt látunk. Mivel komoly anyagcsere felborulásról van szó, az illető zavart, netán eszméletét vesztette. Ez természetesen életveszélyes állapot, szakszerű ellátást igényel, az egyszerű etetés, itatás ilyenkor már nem elég, tekintve, hogy nem egyszer eszméleten az illető. Tartós károsodást okozhat az idegrendszerben vagy a keringésben. Mit tudunk csinálni, hogy ilyen lehetőleg ne következzen be? Hát van egy olyan, hogy előhidrálás, meg utóhidrálás, magyarul ígyunk. Nem csak vizet, bármilyen folyadékot. A rendszeres folyadékbevitel, vagy megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, az nem csak a sima vizet jelenti természetesen, megint csak különbözőek vagyunk, ki mit szeret, vegyes folyadékfogyasztást szoktam javasolni, tehát ez lehet teja is, üdítő is, egy szörp is, egy limonádé is, egy szóda is, ki mit szeret, egyiket se nagy mennyiségben, hol ezt, hol azt, kisebb-nagyobb mennyiségeket, ki hogy szereti. Természetesen a testünk az szólni fog, hogy most éppen cukorra vagyunk éhesek, sóra vagyunk éhesek, vagy csak netán hidrálni akarunk, és egyszerűen csak szomjasak vagyunk vízre. Megint csak az előhidrálás az jó, ha 2-3, akár 3 órával a tervezett sporttevékenység, melegidő sporttevékenység előtt megkezdődik. Ki fél litert mond, ki 1 litert mond, nyilván függ attól megint csak, hogy milyen állapotból indulunk. Ha eleve szomjas állapotban lehet ez akár 2 liter is simán. Ha megfelelő volt a folyadékbevitel előtte, akkor 0,5 liter, 1 liter természetesen kisebb adagokban, nem egyszerre beborítva, elegendő szokott lenni, illetve alapból úgy mondjuk, hogy az 1 órát, valaki 2 órát mond, természetesen függ, hogy milyen külső hőmérsékleten végezzük a fizikai aktivitást, elég a sima vízpótlás, a testedzés időtartama nem haladja meg az 1 órát, valaki szerint 2 órát, megint csak számít, hogy milyen külső hőmérsékleten, páratartalommal, mekkora izommunkával, tehát hőleadással végezzük a dolgot, mennyire fog minket kimeríteni, igénybe venni. Ha megoldható, ha olyan sporttevékenységet végzünk, akkor 15-20 percenként nyugodtan álljunk meg, és egy 1 deci, 2 deci, akár 3 deci folyadékot nyugodtan lehet fogyasztani. Tudom, hogy vannak olyan sportok természetesen, ahol nem tudunk megállni, 15 percenként, hogy akkor nyugodtan elkortyolgassunk. Ha megoldható, akkor ez történjen meg, hiszen most melegidős, nagyon melegidős, kemény fizikai aktivitásról beszélünk, nem egyszerűen az utcán sétálásról. Illetve van olyan, hogyha befejeztük a sporttevékenységet, és nem borult fel az anyagcserénk, akkor utóhidrálás, hiszen úgy is szomjasak leszünk utána. Szabály szerint ugye egy kilogram, vagyis egy liter folyadék vagy vízvesztésre másfél, tehát másfélszer annyi hidrálás kell. Ha komoly volt a sporttevékenység, a hosszú időtartamú volt a sporttevékenység, akkor természetesen elektrolitpótlás is szükséges 1-2 óra után. Én inkább egyet mondok, mert itt fokozott izzadásról beszélünk, és az bizony, ahogy beszéltük az előbb, jelentős elektrolitvesztéssel is jár. Természetesen létezik olyan, hogy megelőzés, azért nyilván nem mindenki arra gondoljon, hogy akkor délbe vagy délután 2-kor a tűző napra 38 fokba, akkor most kimegyünk és lefutunk 5 kilométert. Biztos van, aki bírja, természetesen az emberi test az nem erre készült, úgyhogy azért valamit mi is tudunk tenni, hogy ne kelljen egy szeretett sporttevékenységet mondjuk 2 hónapra kihagyni, és a kondíciónkat hagyni elveszni, ami akár 3-4 hét alatt nullára visszaredukálódhat. Vagyis elsősorban a hűvösebb időszakokban, tehát reggeli esti órákban végezzük ezt a sporttevékenységet, ne a legmelegebb napszakban a tűző napon. Árnyékban sportoljunk, ha ez megoldható, tudom, hogy nem mindig. A pihenés az mindenképpen árnyékban történjen, magyarul nem menjünk olyan helyre, ahol egyáltalán nincs árnyék, vagy hűtött helyre természetesen, ha van rendelkezésre áll légkondicionált helyiség, egy öltöző, egy épület, egy bármilyen helyiség, akkor oda természetesen. Nem mindegy, milyen ruházatban vagyunk, tehát ne a fekete melegítőbe menjünk ki a 38 fokba lefutni az 5 kilométerünket, hanem világos, jó vízzel vezető képességű ruházatot viseljünk. A legideálisabb természetesen a fehér, de most ki milyen színt szeret fölvenni, ne sötét szín legyen, ne fekete szín legyen elsősorban. Ha bármi tünetet, panaszt észlelünk, bármilyen állapotba, stop, hidratálni, be az árnyékba, a légkondicionált területre.
1: Én azt gondolom, hogy minden fontos információ elhangzott azzal kapcsolatban, hogy hogyan is érdemes így nyáron, tehát a következő hónapokban sportolni, mert hogy mozogni javasolt, de azért nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük meg ilyen meleg időben. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindent ezzel kapcsolatban elmondtál nekünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
1: Dr. Szatmári Ákost, kecskeméti kardiológus szakorvost hallottátok tehát az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba, de a Mozaikkal holnap is jelentkezem majd ugyanígy 14 és 15 óra között, ahogyan minden szombaton és minden vasárnap, ezt már megszokhattátok. Most viszont búcsúzom, további jó rádiózást, minden jót kívánok. Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Valosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest,
5: július 2-3-4.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
8: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma! www.várfürdő.hu.
9: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
10: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Extrém meleg vár ránk, változik egyes vonatok menetrendje, sikeres körútat zártak a kormányablakbuszok Bács-Kiskunban. Köszöntöm Önöket, Demeter Ria vagyok. Akár 40-42 fokot is mutathatnak a hőmérők a következő napokban Magyarországon. Az extrém forróságot egy hőkupola okozza, amely megakadályozza a lehűlést hozó frontok érkezését. Arról, hogy mi áll a szélsőséges időjárási jelenség hátterében, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
12: Nem egy meteorológiai szakifejezés, hanem úgy mondanám, hogy inkább ez egy metafora arra a jelenségre, ami most zajlik Nyugat-Európában és hazánk fölé is húzódik. Ezt az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy anticiklon csapdába ejti ezt a nagy hőmennyiséget, amit a légkör a különböző szintjein tárol. Olyan erős ez a magas nyomás, ez az anticiklon, hogy az érkező frontok idézőjelesen lepattannak róla, tehát érdemi változása hétvégén, illetve a jövő hét elején nem várható, és egyre inkább fokozódni fog ez a hőség.
11: Újabb vasútvonalon végez pályakarbantartást a MÁV csoport, kecskeméti vonatokat is érint a változás. A Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon dolgoznak. A vágányzári munkálatokat két ütemben végzik, az első ütem július 18-áig tart. A munkálatok idején jelentős menetrendi változásokra kell készülni. A Kecskemét és Budapest közötti kora reggeli vonatok rövidebb szakaszon Kecskemét és Cegléd között közlekednek július 10-ig. Július 11 és 18-a között kimaradnak. További részletek a MÁV csoport honlapján. Sikeres körútat zártak a kormányablakbuszok Bács-Kiskunban. Vármegyénkben március közepén kezdték meg szolgálatukat a mobilizált ügyfelszolgálatok, amelyek szinte minden járásba és településre eljutottak az első körút során, közölte a Bács-Kiskun vármegyei kormányhivatal. Az első körút június 5-én ért véget, amelyet a nyári szünet után újabb körút követ. Azt írják, az elmúlt hetekben 87 településen jártak a kormányablakbuszok, ezeknél több mint 1600 ügyet intéztek a lakosok. Főként személyi okmányok ügyintézése, ügyfélkapu regisztráció, diákigazolvány ügyintézés és európai egészségbiztosítási kártya igénylése történt a kitelepülések alkalmával. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
13: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Király Andorral. Csak igazi, ma is láger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is láger megy. Az utolsó két órát tölthetjük együtt ezen a szombaton a mikrofonnál Király Andor. Abszolút módon berobbant a nyár, és kine szeretné ilyenkor a strandot. Aki pedig így van ezzel, mindenképpen tartson velünk. A csobbanjunk a Rádió egy gongon, játékban minden órában egy csobbanás hangja a jel. Az utána következő dal előadóját vagy címét kell megjegyezni, mert ezzel családi belépőt lehet nyerni a Vadkerti tóra napozóágy használattal. Ez a nyereményünk ezen a hétvégén. Jelentkezni a csobbanást követően lehet SMS, illetve Viber számunkon a 2094410. Nyerni szeretnék, csobbanni szeretnék. Ezt kell nekem megírni, de ha valaki valami mást, azt is megírhatja. Mi pedig a mainstream nagyjaival folytatjuk. Sanford és Rosalyn következik most a Heart Like Mine című slágerrel. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes szombat délutánt, jó rádiózást!

0: itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is sláger megy, VB hírek minden nap, két alkalommal, hogy mindenki képbe legyen, még hogyha hajnalban nem is tudja ezt megtenni. A 12-ből eddig 9 csoportban értek véget a küzdelmek a labdarúgó világbajnokságon, és már több párosítás ismert az egyenes kieséses szakasz első fordulójában. A legjobb 32 között a németek Paraguayjal, a franciák a svédekkel találkoznak, a címvédő Argentína a zöldfoki köztársasággal játszhat, míg Brazília Japánnal. Izgalmasnak fog ígérkezni az elefánt csontpart Norvégia és a Hollandia-Marokkó párharc is. Ma is holnap hajnalban az utolsó 3 csoportban is véget érnek a küzdelmek. 23 órától az L csoportban Anglia-Panama és Horvátország-Gána meccs lesz. A horvátoknak a további jutáshoz legalább döntetlent kellene játszaniuk az afrikai csapattal, ám nem lesz egyszerű dolguk, hiszen Mexikó, Spanyolország és Argentína mellett eddig csak Gána hozta le saját mérkőzéseit, kapott gól nélkül. Hajnali fél kettőtől Kolumbia-Portugália rangadót rendeznek a K-jelű négyesben a csoport elsőségért, illetve ekkor játszik egymással Kongó és Üzbegisztán is. Hajnali négytől a J csoportban Algéria-Ausztrália és Jordánia-Argentína találkozóra kerül sor. Ez utóbbi meccsen az argentinoknál sajtóhírek szerint a biztos csoport elsőség tudatában Lionel Messi nem lesz kezdő. Azért addig még van egy picike idő. Szerintem sokan csalódnának, hogyha nem látnák őt minden meccsen. Mindenkinek jó szurkolást, jó kávézgatást!
1: A VB hírek támogatója, a Nitec klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
0: Lady Gaga pedig az idén is tarol a Mayhem Bowl turné. A Mayhem Bowl turnéra már minden jegyelkel, és a koncert sorozat már több mint 87 millió dolláros bevételt hozott, amivel jelenleg az év legsikeresebb turnéja. Az Abracadabra továbbra is a közönség nagy kedvence, ki nem hagyná, mi sem, ezt hallgatjuk most meg itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Ez a Rádió 1, ahol továbbra is csak igazi mai sláger megy, hogy mindenkinek kellemes perceket szerezzünk, akár otthon, akár munka közben, akár azoknak, akik haladnak valamerre, dolgozzunk együtt, már is friss információkkal érkezem az autósoknak. Az 5-ös főúton a 114-es kilométernél Kiskunfélegyháza déli határában fenntartási munkák miatt félpályás lezárás van érvényben. Június 29-én hétfőn és 30-án kedden faápolási munkálatok miatt szakaszos félpályás útlezárásra kerül sor a Nyíri út, Károly Róbert körút és Fáklya utca közötti szakaszon Kecskeméten. A munkálatok ideje alatt kézi forgalom irányítás segíti a közlekedést. Hogy csak óvatosan, körültekintően és a melegben senki ne feledjen megfelelő mennyiségű ivóvizet vinni magával. Jó utat!
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Nem sokára ismét hívok valakit, egy újabb nyertesünk lesz, aki eljuthat családjával együtt a Soltvadkerti tóra, és még a következő órára is van egy nyereményem, úgyhogy telefonok legyenek a zsebben, vagy elérhető közelségben. Addig jön Accent, Sera és Misha Miller a Don't Leave című slágerrel. Hát pontosan én is ezt teszem, még itt vagyok, egészen ötig.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért szerettem a Rádió 1 gongot, mert változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai slágermely.

0: Itt a Rádió egy gongban, ahol csak igazi mai sláger megy, néha nekünk sem árt egy pici kereszt húzatot csinálni, nyilván szellőztetés gyanánt, de hát mégiscsak jobb a friss levegőn, és még a következő órában is oda tudok eljuttatni egy családot, mégpedig a vízpartra, a Soltvadkerti tóhoz. Egy családi belépő, amit minden órában adunk ezen a hétvégén. Így lesz ez a következő 60 percben is. Ez egyben már is az utolsó, amit együtt tölthetünk a mai alkalommal. Úgyhogy mindjárt neki is iramodunk, mégpedig Ray Dalton kitűnő hangjával jön a Blood Running. Ezzel folytatódik nem sokára, néhány perc múlva, a szombat délután, itt a Rádió egy gongon.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Csobbanjunk a Rádió egy gongon. Jó eséllyel az egész

0: anyunk a Rádió egy gongon a Vadkerti Tó támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 26-27-e között, Kecskeméten, a Street Food Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
4: Július 30, augusztus 1.
5: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások.
4: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
5: Második kecskeméti Summerfest.
4: Jegyek oneticket.hu.
6: Június 24 és 27 között újra street food, street art és borsétányos palettával. Idén is várunk benneteket a 0 km kő mellett, ahol tavaly is találkozhattunk. Keresd a spalettát, kóstold meg újdonságainkat, és éld át velünk a fesztivál hangulatát. Spaletta. Ízek, élmények, gasztronómia.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Sok feladatot ad a hőség a mentőknek, bővül a Kálmán Lajos óvoda, mint Teleki óvodája, nyáron sem pihennek a revizorok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta rádiunknak Szűcs Brigitta szóvívő.
8: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
7: Bővül a Kálmán Lajos óvoda, mint Teleki óvodája. A beruházás a TOP Plus program keretében valósul meg. A fejlesztésnek köszönhetően a jelenlegi 2 csoportszobás intézmény 3 csoportszobásra bővül, és összesen 75 gyermek fogadására lesz alkalmas. A meglévő kisebb alapterületű csoportszobákat egyé alakítják, emellett 2 új csoportszobát hoznak létre. Energiahatékony fejlesztések és akadálymentesítés is zajlik majd, de megújul az óvoda játszó udvara is. A kivitelezési munkálatok a napokban kezdődnek meg, és várhatóan mintegy 15 hónapot vesznek igénybe. A tervek szerint a megújult óvoda 2027. szeptemberében nyithatja meg kapuit, írja a Keol. Nyáron sem pihennek a revizorok. A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a következő hetekben a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcs árusokat, a fagylaltárusokat, a termális szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátóegységeit és mozgó árusait ellenőrzik. Emellett a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak majd, olvasható a NAV adó Trafipax oldalán. Kiemelik, hogy az ellenőrök megjelenik ésére hivatali munkaidőn túl és hétvégén is lehet számítani. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd a következő napokban országszerte. Szinte felhő sem lesz majd felettünk az égen. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ma 36-40 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap után tovább fokozódik majd a forróság, akár a 40 fokot is átlépheti majd a maximális hőmérséklet, és a hajnalok sem hoznak már igazi felfrissülést. Változás szerdától várható, akkor már záporok, zivatarok hoznak felfrissülést.
9: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, még ebben az utolsó órában is, amit együtt töltünk a mai alkalommal. Üdvözlök mindenkit, én Király Andor vagyok, és gyorsan elröppent ez a 7 óra. Mióta elkezdtünk együtt zenéket hallgatni, illetve elkezdtünk játszani, ezt folytatjuk is, hiszen erre az órára is van még egy családi belépőm a vadkerti tóhoz, ahol még a napozó ágyakat is odaadják, és semmibe nem kerül. Mindössze a csóbarás hangját kell megfigyelni, amire pedig én kíváncsi vagyok, hogy mi az azt követő dal előadója, illetve címe. Elég csak az egyik is, és már adom is a nyereményt. Csobbanjunk a rádió egy gongon, ez tehát a nyereményjáték, jelentkezni lehet SMS, illetve Viber számunkon a 29 414 020. Sok-sok ismerős dallam volt hallható a mai alkalommal is, mint egyébként, mert hogy a feldolgozások éveit éljük, de hogy miért is van ennyi? Miért ragaszkodnak a zeneszerző kiadók ezekhez a fajta dalokhoz? Nem sokára fényderítünk rá. Most viszont ezt megcáfolandó, egy teljesen eredeti dallam következik, mégpedig Felix Jentől és az S-House-tól. Ez a Walk With Me. Sétáljunk együtt még ezen az utolsó órán együtt. Itt a Rádió Egy Gagom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és általában felvetődik a kérdés, hogy miért is van ennyi feldolgozás. Egyáltalán igényünk van-e rá? Nézzük csak, hogy hogyan is néz ki ez az úgynevezett hallgatói pszichológia. Azt mondják, ma már a hallgatók nem feltétlenül új zenét keresnek, hanem az ismerős hangzást, ismerős dallamokat, és ami talán még fontosabb, jó hangulatot. Ezért látunk egyre több feldolgozást, olyan dalokat, amelyeket filmekből, sorozatokból, esetleg TikTok trendekből ismerünk. Ez azt jelenti, hogy egyre erősebb az úgynevezett comfort listening. Ezek az általában nyugodtabb, harmonikus, sokszor nosztalgikus érzéseket felidéző zenék. Nem meglepő tehát, hogy ma már nem csak az újdonság számít, hanem az is, hogy mit érzünk eközben, és az ismerős dallamok hallatán mindenkiben előjönnek, szerintem leginkább a szép emlékek, úgyhogy ezért jó őket újra hallani, természetesen mindez modern köntösben. Lesznek még ilyen dalok ebben az órában is, most viszont ismét egy eredeti dallal, mégpedig Ed Sheerantől, ez lesz az Azizám, ezzel kívánok további jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy, és ilyenkor 4 és 5 óra között szoktunk beszélni az időjárásról, de most nem tudok mást mondani. Továbbra is hőség lesz. Vasárnap és hétfőn akár 40 fok is lehet, aztán szerdától 2-3 napon keresztül minden nap lehet csapadékra számítani, és akkor úgy tűnik, hogy 27 fok lesz a maximum.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Egy előrejelzés a közlekedőknek: Kecskeméten hétfőn és kedden 29-én és 30-án faápolási munkálatok miatt szakaszos félpályás útlezárásra kell számítani a Nyíri út és Károly Róbert körút, valamint a Fáklya utca közötti szakaszon. A munkálatok ideje alatt kézi forgalom irányítással segítik a közlekedést. Mondanom sem kell, a nagyon nagy melegben mindenki legyen óvatos, és csak türelmesen. Jó utat!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Most pedig nem sokára hívom a mai nap utolsó leendő nyertesét, aki elmehet egész családjával pancsolni a Sortvadkerti tóhoz. Feltéve, ha tudja, milyen dal szólalt meg a csobbanás után. Az utolsó negyed órát viszont Martin Garrix slágerével indítom, ez lesz a Butterflies. Azt hiszem, hogy ebben a nagy melegben még pillangókat sem nagyon lehet.

0: Jobbak. Változatosan. Rádió egy gong.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség. Jó fejek a műsorvezetők, és nagyon jó fejek a DJ-k.
2: Szeretem a zenéket, amiket játszotok, jók az esti mixek, hú, de

0: A Rádió egy gong legújabb nyári játéka. Csobbanjunk a Rádió egy gongon.
1: Hello.
2: Hello, én Király Andor a Rádió egy gongból.
1: Szia, én pedig Ancsi,
2: Nagykőröstől. Szia, Ancsi, Nagykőröstől. Mit lehet ebben a melegben Nagykőrösön csinálni?
1: A kicsi fiammal éppen kártyázunk, másik fele csapatnak medencézik.
2: Jó, hát úgy könnyű. Ti meg inkább a hűvösben akkor?
1: Igen, most még egy kicsit, hát kisebb az még, ne nagyon menjen a napra.
2: Szóval a többiek csobbannak.
1: Így van, ott azért elviselhetőbb.
2: De a mi jó voltunkból is lehet, hallottad?
1: Igen, igen. Tavaly is eljutottam általatok, úgyhogy most is szeretnék.
2: Na és milyen élmény volt?
1: Isten jó, szuper jó volt, alig várom.
2: Na, megvan az esély, egy jó megfejtést kell mondanod.
1: Ja, remélem, jól mondom ki.
2: Na, hagyj halljuk, hogy kit is hallottunk, kit kerestünk.
1: Iron Plus, Iron Mask.
2: Így van, és ez azt jelenti, hogy irány, Soltvadkert.
1: Megyünk újra pancsolni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy nagyon ezt... boldogok lesznek a fiúk.
2: Ja, azt hittem, hogy kikiabáltad a többieknek.
1: Itt van, hallja már, vigyorogtattól.
2: Jó van, oké. Érezzétek jól magatokat, gratulálok.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, kitartást nektek ebben a nagy melegben.
2: Igyekszem, bár én jól be vagyok légkondizva.
1: Ó, hát így jó, nem kell home office-ozni. Mert akkor nem tudunk hallgatni benneteket.
2: Nehéz lenne, megmondom őszintén. Technikailag már próbálkoztunk a pandémia idején, de nagy nehezen lehetett volna megoldani. De most erre nem kerül sor, hál' Istennek, úgyhogy itt vagyok élőben.
1: Szuper, hallgatunk tovább. Köszönöm.
2: Maradjatok velünk, szia!
1: Szia!
2: Ma is szerencsére jó néhány családot sikerült eljuttatnunk Soltvadkertre, vízpartra, napfürdőzésre, kikapcsolódásra, és holnap még folytatjuk. Holnap viszont már érkezik Kormos Zsolti. Vele lehet majd játszani, de a feladat ugyanez lesz. Én örülök, hogy az elmúlt 5 órában együtt rádiózhattunk. Mindenkinek további kellemes napot, jó hűsölést, és a lehető legjobb programokat a nyárra. Szép napot, kellemes estét, jó pihenést!

0: Csobbanjunk a Rádió egy gongon a Vadkerti Tó támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: A tikkasztó hőség ellen most szereltessen klímát. Akár 0 forint befizetéssel és 0% THM-mel. Klímák szereléssel együtt már 229.900 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részletei Nagykőrösi, Lajosmizsei, Kiskunfélegyházi és Kecskeméti üzleteinkben. Elérhetőségeinket kattintson www.hhklima.hu.
7: Testítő nyári pillanatok Gyulán. Itt a helyed a várfürdőben, hogy élvezd a nap kényeztető sugarait, csúszdázz, hullámozz, és pihenj a csodálatos termálvízben. Tervezd meg a nyarat már ma! www.várfürdő.hu.
8: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
1: Reklámot hallottak.

Szép jó napot kívánok mindenkinek, lök fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Én Kuki vagyok, és egészen 20 óraig együtt vagyunk, és van egy jó hírem. Ma 2 órás lesz a mix. Bizony. Summer Edition.

lesz egy órás élő kiválsem is. De most mixelek nektek az igazi mai slágereket. Érkezik az isteni Cyril. Stumble in! Jól mondtam? Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy szuper jó szórakozást itt a Rádió 1-en.

Ez itt a rádió, egy olyan sok igaz ima is legyen, mert van egy jó hírem, ha esetleg most valaki bekapcsolta volna a rádiót. Ha mi nincs vége a mixnek, Before Party Show Summer Edition magyarul 18-től 19 óraig mixelek tovább az igaz ima is legereket egy órán keresztül, és kezdek nem sokára az isteni kamerádál, és a szem címe elmondhatom, vagy tudtok fejből, azért elmondom, na, Be Mine, oké? Okay? Oké, okay, nem sokára újra folytatódik a buli itt a rádió egyen. No,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slap, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regál Lili,

0: évbulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na, mi lesz a mai program?
3: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
2: Vagyis?
3: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
2: És ha rock'n'roll, akkor...
3: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
4: Több nyár, több komfort. Vásárolj mide a Solunár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor mide.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Meg egyszer szép estét kívánok mindenkinek, nem szabad csodálkozni. Most is mixelek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óraig, Before Party Show Summer Edition. Jó, ugye? Kevés a dumás, sok a zene, bárhol vagytok. Én kívánok mindenkinek.

Hangőre maximum is on, és az a dalt is tudok jönni, egy kívánságú sor van, jó? Oké? Okay. De úgy mondtam, jönnek a Cookie, Carnea, Fire, újdonság, elég újabb dalunk. Büszkék vagyunk egy piciké, szabad néha, nem? Igen? Ja, hey!

Ez itt a Rádió 1, a Úcsok igazi mai slágerek, Match Before Party Show Summer Edition. Magyarul mixelek nektek az igazi mai slágereket egészen 19 óra, így már másfél arán keresztül ezt csinálom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, június 26-27-e között Kecskeméten, a Street Food Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
4: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
3: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
4: Mi így építjük a jövőt.
3: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
4: Légy te is a csapatunk tagja.
3: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
5: Július 30, augusztus 1.
6: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
5: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
6: Második kecskeméti Summerfest.
5: Jegyek oneticket.hu.
7: Vendéglátós vagy, de unod a bizonytalanságot? Főzzünk ki valami jót együtt! A Delirest Kft. Munkatársakat keres a Mercedes gyár éttermébe. Írj nekünk a munkakukac delirest.hu címre, és tarts velünk!
8: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
9: Én egyszer tudtam rádumálni édesanyámat, hogy szervezzem, hogy csináljunk nekem születésnapi zsúrt, és egy ember jött el. Annyira nyomorult.
10: Ez mondjuk tényleg elég szoció. Nagyon. Tehát ez egy nagyon mélyen szomorú
9: nagyon
10: történet.
9: Szomorú történet.
10: De várj, tehát, hogy feldíszítetted nagyon a lakást, nagyon álltál az ablakba, minden lift érkezésre ajtócsapatosra kirohantál, és senki nem hozzád jön.
9: Volt egy darab torta, volt ropi,
10: nyomorúságos. Szerintem ott indult el a trauma. Tehát ez volt az első. Kis Julit a lifttől visszaballagni az ajtóig, ott még hallgatózik egy kicsit a lépcsőházba, valaki lépked fölfelét, még elfogyja a reménykedés, de csak Marika néni jött fel a másodikra egy liter tejjel. Bemész, már a tortához sincs kedved, egyenként leengeded a lufikat.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Reklámot hallottak.

0: Summer Edition, itt a Rádió Egyen. Kukikám, ne dumajál, nem kell, csak zene. Hey!
1: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

meglepni. Nem mixelek az igazi majságereket, és így is lesz egész nyáron. Before Party Show Summer Edition érkezik az egyik kedvencünk, Kashmir Wild Ride. Ha valaki szeretje a jó zene, ez muszáj szeretni, és köszönöm. 19-20-ig viszont kívánság műsor, jó? De úgy mondtam most, még egy pár percen keresztül mixelek tovább az igazi majságereket, itt a Rádió 1-en. Együtt bulassunk, együtt budizunk. Nem szép az élet, de oly nem.

0: Ez itt a Rádió Hajlósok igazi mai slágerén megy vége a Before Party Show Summer Edition, de holnap újra mixelek nektek az igazi mai slágereket 17 órától 19 óraig. Nem sokára előkívásai műsor, tudtok telefonálni, SMS-ezni, vagy bejárni a 0623-111-111-re. Nem sokára újra zene érkezik Ed Sheeran és Camera Cyril Remix. I don't need a camera to capture this
1: moment. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Na, mi lesz a mai program?
5: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
4: Vagyis
5: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
4: És ha rock'n'roll, akkor
5: az ég kék, a grill kolbász Master Good.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
7: Hogy miből lettek a játékosok?
6: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljunk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
7: Igen.
6: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele valahol.
8: Vagy csak átsétálnak a szomszédban.
6: Vagy átsétál, és azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát, kérem szépen, a Zöldfoki Szigeteki szövetségi kapitány azt a búgyát választotta az összeterelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
7: Zseniálisak, így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, tovább jutnak.
6: És úgy néz ki.
7: Ürületesen jó arcok.
6: Na hát, Roberto López például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
7: Itt vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is, zseniálisak.
6: Így van, tehát megkapta a profilon ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
7: Hogy valaki szórakozik velük.
6: Igen, tehát, hogy ilyen nincs.
8: Facebook osztály találkozó szervezés,
6: ilyen,
8: nem?
6: Ilyen nincs.
8: Aki éppen oda jön.
7: Felfoghatatlan.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: a Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, lányok, fiúk, nyugodtan lehet hívni engem a 0620 311 111-re, a vonal túlsó végén egy Anyuka. Hello, Anyuka, szia!
2: Hello, szia, Kriszti vagyok.
1: Kriszti, mi újság, hogy vagy?
2: Minden rendben van, próbáljuk ezt a meleget túlélni.
1: Hát igen. Inni kell sok vizet és sok locsolás.
2: Az biztos, igen. Most épp szülinapi bulit tartunk.
1: Na, kinek van a szülinapja?
2: Hát a kisebb fiam lesz.
1: Hány?
2: 8 éves.
1: 8 éves lett a kisfiad.
2: Igen.
1: Hogy hívják őt?
2: Dominik.
1: Dominik, és most buli van vagy? Otthon vagy, te kicsit mesélj?
2: Most buli. Nem, egy kis buliba vagyunk, ugye itt vannak a barátai, úgyhogy lesz vizitbomba parti.
1: Az igen.
2: Van ugrálóvár, úgyhogy minden.
1: De jól csináltak, akkor boldog születésnapot kívánunk Dominiknek, és a jó bulizás, és jaj, de cuki, és jó bulizás nektek, jó?
2: Jó, köszönjük szépen.
1: Ciao, szia.
2: Hello, szia.
1: Érkezik egy jó hangulat zenelenok, fiúk, imádom, Alex Kenji, Bambole, Hangerő.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, a vonal túlsó végén kit köszöntsünk, halló, hopp!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Monsieur Viktor, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, kitűnően kaputechnikával foglalkoztam ma.
1: Mivel?
2: Úgyhogy, hogy kell kapukat kinyitni? Kapu. Hát, mintha betörőnek készülnék, persze nem fog ilyet tenni.
1: Nem old meg, ha nem tudsz, hogyan kinyitni egy kaput. Fogad a kezedet,
2: kilincseskét.
1: Igen, így van. Hát most, most ne ragud rám. Nem szeretném oktatni téged, hogyan kell nyitni egy kaput.
2: És akkor ezt hogyan modernizálod? Hogy mondjuk én innen, ahol most vagyok, persze nem mondom meg, hogy hol vagyok, mert nem releváns. Igen. Hogy nyitom ki a te kapudat ott, ahol te vagy?
1: Stílus.
2: Hát hosszú a kezem, jó messzire elnyúlom. Vagy valamilyen elektronikával, de?
1: Elektronikát, de adom neked elektronika mindjárt. Na jó van, oké. Okay. Szóval jó munkát kívánok neked, egy kapunyítás, ez nagyon nehéz, tényleg. Na, figyelj, kértem te nem Taylor Swift a legújabb Opa Lécs, kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden kapunyítónak.
1: Na, köszönöm szépen a telefontak, jó kicsit nevetünk, jól esett, vigyázz magadra, és jó kapunyítást, jó?
2: Köszönöm, sziasztok!
1: Na, érkezik Taylor Swift a legújabb deltől, tényleg, ívjatok tovább, kívánság műsor 20 óraig.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Pörög az idő, tényleg 19 óra múlt 31 perccel. Még fél órán keresztül élő kívánság műsor, most kit köszöntsünk. Halló!
2: Szia, Kuki, Zsófi vagyok.
1: Szerbusz, Zsófi, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm, meleg van. Úgyhogy valami olyan számot küldj, ami hideg lesz.
1: Jó, oké, Titanic.
2: Jó, jó lesz,
1: tetszik. Ja, inkább egy jó kis pörgős zene, hogy kis nyár van, gyerekek, ne panaszkodjunk utána, amikor tél lesz és esni fog a hó, akkor mindenki fog mondani, hogy hú, de jó volt az a nyár, nem mindegy. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek, akinek melege van, és hűvöset szeretne.
1: Jó, oké, rendben, értettünk az üzenet, hogy meleged van, oké. Rendben, azért tarts ki, jó, mert szerdai kicsit kenyikorra lesz, utána jön egy kis lehűlés,
2: küldj
1: jó?
2: Küldj nekem egy légkondit, Kuki, jó, köszi.
1: Be, persze, dobj neked címet, jó, SMS-en, jó, küldöm.
2: Oh, jó, oké, köszi.
1: Ciao, ciao, szia, szia.
2: Yeah.
1: Érkezik akkor Hertz, Purple Disco Machine legütt, a szem címe Wonderful Life 25, itt a rányolni.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the floor.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, itt van a mai utolsó telefonáló. Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Hello, Móni vagyok.
1: Szerbusz, Móni, mi újság, hogy vagy?
2: Meleg, meleg, nagyon meleg.
1: Mindenki azt mondta nekem ma, mindenki azt mondta nekem, és mindig azt mondom, hogy télen meg fogunk sajnálni, hogy milyen jó idő volt nyáron. Na.
2: Akkor nem tudtam semmi újdonságot mondani.
1: Nem, de figyelj, semmi baj, örülök, hogy hívtál engem, örülök, örülök. Na, kértem tőlem egy újdonság, ami isteni Tame Impala és Dracula, igen, kinek szeretnék küldeni? Ajaj, bizony.
2: Mindenkinek és kitartást abban a melegben.
1: Akkor még
2: holnap egyszer... még melegebb lesz.
1: Igen, de akkor még egyszer hangsúlyozom, bírni kell szerdáig, mert szerdá délutántól érkezik egy leülés, jó? Szóval az a 3-4 nap ki kell bírni, jó? Oké?
2: Okay. Így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltál, és vigyázz magadra, jó?
2: Én is, hát vigyázz magadra, és mindenki vigyázzon.
1: Oké, köszönjük, szia-szia!
2: Hello, szia, szép hétvégét!
1: Nektek is! Állj a kukikám, zenélünk el nagyot, no, még szép!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió egy hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió egyen!

Búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, de nem menjetek sehova. Érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, ma este 9-től jó az Geri. Mielőtt közelebb holnap újra találkozunk 17 óratől, és nem szabad elfelejteni, hogy holnap is lesz After Party Show Summer Edition, magyarul. Két órán keresztül mixelni fogom nektek az igazi mai slágereket, jó? Búcsúzom Selena Gomez-el, és azon címe Love You Like a Love Song. Sikerült elmondani, iszok egy kis vizet. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, szép

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
2: Ráakadtam, hogy hát hogyan is állt össze a Zöldfoki Köztársaság, vagy Zöldfoki Szigetek válogatottja.
3: Hogy miből lettek a játékosok?
2: A miből lettek, az még megvan, mert például a kapusról ugye tudjuk, hogy ő a másodosztályban focizik, valaki fölfigyelt rá, és mi történik, ugye gondoljunk bele, más válogatottakban mindig van, hogy a szövetségi kapitány behívja a játékosokat. Ugye?
3: Igen.
2: Itt nyilván az történik, hogy fölhívják a játékost, vagy összefutnak vele valahol.
4: Vagy átsétálnak a szomszédba.
2: Vagy átsétál, és azt mondják, hogy figyelj, én azt képzeltem, hogy te ezen a poszton majd jó leszel, gyere be hozzánk, és akkor dumáljuk meg, gyere be a válogatottba. Na hát kérem szépen, a Zöldfoki Szigeteki szövetségi kapitány azt a Vudját választotta a összeterelésének a válogatottnak, hogy akinek volt LinkedIn profilja, arra ráírt.
3: Zseniálisak. Így jutottak tovább, mert most már csoportból is úgy néz ki, tovább jutnak.
2: És úgy néz ki.
3: Ürületesen jó arcok.
2: Na hát Roberto López például az egyik fantasztikus játékosnak volt ilyen profilja, megkapta az üzenetet, és 9 hónapig nem válaszolt rá, ugyanis azt gondolta, hogy ez egy kamu.
3: Kint vannak a VB-n, és megverték Uruguayt is. Zseniálisak.
2: Így van, tehát megkapta a profilon ezt az értesítést, ezt az üzenetet, és azt mondta, hogy valaki szórakozik, elmentek a francba, ne szórakozzatok meg velem, ilyen nincs, úgyhogy 9 hónap után válaszolt, és egyszer csak hát kikerültek a világbajnokságra, és óriási ugrás az ország, a csapat számára, mindenki számára. De a kapus az ugye egy másodosztályú foci csapatban szerepelt, ő is azt nyilatkozta, hogy amikor először megkapta a felkérést, akkor azt mondta, hogy biztos, hogy szórakozik.
3: Hogy valaki szórakozik velük.
2: Igen, tehát, hogy ilyen nincs.
4: Facebook osztály találkozó szervezés,
2: ilyen,
4: nem?
2: Ilyen nincs.
4: Aki éppen oda jön.
3: Felfoghatatlan.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
5: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco! Disco! Disco! A Rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert indul a Diszkósít Radio Show, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG, és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
7: Ladies and gentlemen, my dame, her, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen pontosan este 9-ig.
8: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak. Először is köszönöm szépen a tegnapi Dark and Blue-t, fergeteges volt a rakparton, oda tettétek magatokat, és mi is megtettünk mindent annak érdekében, hogy jól érezzétek magatokat, ennek szellemében köszöntöm a rádió, hogy hallgatok a teljesen feltöltődve, és az, hogy ma Vonyarcvasegyre látogatok. Én Bárány Attila vagyok.
6: Indítsuk is az estét Galantis és Joy Cory közösségével, a Stay Little Longer-rel kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Ez a diszkósítés, jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Lászlók, Bársonykák, Daliák, Eufémiák, Olgák és Sámsonok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Pindák László, Cselényi Gréti, Hanzel Henrik és az unokaöcsém Szatmár Jani, aki a Viszenssel kollekciót is tervezi, meg a diszkósítet is. Isten értesse az ünnepelteket!
2: Janit én is csokoltatom, Isten értesse, sokáig jó kis diszkósített cuccokat csinált az elmúlt időszakban. Most viszont megyünk tovább itt a Rádió Egyen, egy olyan dallal, ami már több mint 10 000 egyébként csak egy-két hét alatt a YouTube csatornám, és ez egy egész jó szám egyébként. A Jugellel és Ultra Natéval, mert a szám is tényleg jó, valamint Imány Angellel, és ez a Moving to the Sun DJ Junior Remixben szól.

0: Várunk mindenkit szeretettel!
1: Jut eszembe, köszönöm mindenkinek, aki ott volt tegnap Gárdonyban, és előre köszönöm mindenkinek, aki befut ma este Bicskére. Modern táncere lesz, és az Attila nagyon fölhozott egy régi emléket, és hát ugyebár mostanában vannak ezek a ballagások, meg ilyenek, lehet, hogy lesz Peti áll a ház előtt valami. Hadd jöjjön remixbe. AI, csak az AI, abban hiszek.
2: Oké. Viszont nem egy ilyen, nem megyünk tovább. Jön az új DJ Junior dal, amit a Rádia születésnapi fesztivál mutattam be, a klipet vágják, még hamarosan megjelenik, majd nemzetközi kiadón, ez a Day by Day, és én ma este egyébként János Halma főterén játszom éjféltől. Tartsatok velem, ezt is fogom pörgetni.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrenalin színű ölő diszkosít a rádió, ugye minden este 8 és 9 között itt vagyunk veletek, a Bárány, a Hanvai, meg a Junior.
1: Június kérem szépen diszkosít aktivizáció nélkül telt el, de ugyebár megyünk július 2-án csütörtökön a jövő hónap első diszkosít aktivizációra, és nagyon-nagyon fontos, hogy ugyanebben a hónapban Balázs Attilával csinálunk, illetve megpróbálunk egy Guinness rekordot felállítani, és ennek van egy jótékonysági része is. Levinek fogunk segíteni, apró csodái alapítványnak, a kisfiúnak meggyógyulni, tessék csekkolni a social media felületeimen ezt a kis Guinness rekordot.
2: Én pedig elárulok egy titkot, én nem vagyok itt, mert hogy egyébként otthon születésnapozunk, a Klaudiának van a születésnapja, illetve a sógoromnak, Tomikának, és hát hogy nagyjából 60-70 ember gyűlt össze nálunk a kertben, megy a, hogy szoktátok mondani, vecsési pool party, vagy valami, és mindegy. A lényeg az, hogy megy az őrülködés. Én éjfélig otthon fogom pörgetni a lemezeket, és szórakoztatom a vendégeinket, és utána indulok majd el Vonyarcvashegyre, ott viszont várok mindenkit szeretettel.
0: Folytatásban pedig érkezik szintén egy DJ Junior eredeti valódi remix, ez is ki van a YouTube csatornámon, már mint a Kip jön Bergén, és ezúttal Rosalía, Björk és Yves Tumor szól a Diszkosít Rádió Showban, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger, meg diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Annyit szeretik mondani, hogy...
2: félek.
1: Jó, várj, akkor mondok másikat.
2: Én nem, mondjad.
1: No, megvan az a mondás, hogy okos engedsz, ha már szenved? Ismerem, csak nem tudok úgy gondolkozni. Tehát én valahogy olyan vagyok, hogyha egyszer etkezem tépen, akkor tépen, mint fogja a lábtörlőt, nem engedem az utolsó pillanatig se. Én világéletemben szembe pisáltam a széllel, és nagyon sokszor lett már emiatt egyébként olyan is a gatyám, de én megmondom őszintén, hogy az egész életem az bizonyítja, hogy ezzel nem kéne, hogy változtassak, mert hogy működik.
2: Ezt megbeszéltük, hogy majdnem elaludtam, így hirtelen.
0: Valami másról beszélgessünk.
1: Nem, erről reagáljatok. Nagyon szépen meg kellek reagáljatok.
0: Oké, reagáltam.
2: Tegyék meg jó dalt.
0: Reagáltam rá. Jön az új diszkosít dal, itt a rádió egy ilyen.
1: Na, kérem ezt szépen. Is én csináltam, jó?
0: És sorry, persze. Minden, az AI vokált is. Minden.
1: Te énekelted? Nem, mert hogy nem AI vokál, hanem én énekeltettem föl, szóval.
0: Ja.
1: Szívesen.
0: Ja. Te énekelted föl.
2: Igen.
0: A klipet is te csináltad. Tényleg?
1: Azt nem, aztán, na, azt az AI. Na, azt az AI.
0: Mindegy, szorival megyünk tovább, itt a rádió, hogy elnézést kérünk mindenkinek a bárány
1: nevében. Nem kell, ennyi van.

0: a vége, fuss el, nyugodjatok meg, megyünk a csodába. Búcsúzunk tőletek holnap este 8-tól újra a diszkosit. Tessék bebiztosítani magatokat, már hogy a rádió készülékek elé, ha Amvai Pidzsi fog pörgetni. Mi azonban azzal köszönünk el tőletek, hogy mindenkinek van ma fellépése, mindjárt el is mondjuk, hogy ki merre megy. Velem Vonyac Vasegyen tudtok találkozni. Bárány Attila voltam, köszi a figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, Amvai Pidzsi voltam, ma este mindenkit várok sok-sok szeretettel, Bicskén, most pedig búcsúzom, szevasztok!
2: Én DJ Junior voltam, egy olyan dal a búcsúzom, amelyet július 4-én itt Budapesten, majd délután 4 és este 10 között egy bizonyos Club Speed Classic Partin fogunk pörgetni, méghozzá Bakelitről fogunk játszani, a Schulz, a Kül meg én, de ez annó nagyot ment a Club Speedben, mindannyian játszottuk, viszont most csináltam belőle egy DJ Junior remixet, és hát kérem szépen, ma este én éjféltől János Halmán pörgetek, és ami Club Speed-es, az meg a Mountain Experience, az Astrocin, My House is Your House, DJ Junior remixel búcsúzunk, holnap este 8-kor újra diszkosít itt a rádió, akkor is tartsatok velünk, szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regal Lili

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Imádni fogjátok nálunk ezt a következő 4 órát. Várjátok egy csomó extra újdonság, ami nem szól sehol máshol. És hát ne felejtjétek, egy igazi világsztár, Leadback Luke játsza majd a guest mixünket éjfél után. Az viszont még odébb van, a Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Hoztam nektek rengeteg jó zenét, itt is van az első, ami Fate lesz, és Bibi Rexa közöse, New Religion. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal itt a Rádió 1-en.

0: Breaking Arms, aztán 10-től jön New Week, 11-től pedig Antonio. Mi érkezik most, Andris?
1: Hát egy abszolút nyári sláger, én nem is tudom ezt a zenét máshogy elképzelni, mint hogy hűszoknyába itt Gerivel táncolunk a stúdióba.
0: Hát azt
1: szerintem majd egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen közös együttműködés valamelyik fesztiválon bevállalhatnánk.
0: Attól függ, mennyit iszunk. Mondjuk jövő héten Dunapart Fest.
1: Jó, egy kőkapirólóval eldöntjük. De az egyik fesztiválon játsszuk be ezt.
0: Rendben.
1: Na szóval, nyári zene, hűszoknyában, a többit a képzeletetekre bízzuk. Egy biztos,

0: itt a Third Is Mine Radio Show szombati külön kiadásában a Rádió 1-en. A Loving Arms a lemezjátszói mögött James Hype jön a Ferrarival egy különleges mashupban.
1: Én a Ferrariát nagyon szeretem, amúgy is nagyon szeretem, kire szeretni. Úgyhogy ez meg James Hype, meg ez valami csillagos ötösre született tulajdonképpen szerintem. Ez majdnem, hogy ez írta be inkább itt a DJ történelembe az, hogy ő világsztár lett. Bízom benne, hogy azért idén, a nem is idén, a közeljövőben egy James Hype bulira elmehetek. Én nagyon szeretem a technikás mixelését, tényleg nagyon újvonalú ez, és nagyon bátor. Én szeretem az ilyen előadásokat, a produktumokat. Na de, egy mashupban következik James Hype és a Ferrari itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: 1 és a Word is Mine Radio Show, a Laughing Arms a lemezjátszói mögött. Azt ígértük, hogy ma is egy csomó olyan zene vár rátok, ami nem szól sehol máshol. Jön megint egy ilyen?
1: Két nagyszerű dalt találkozik Eric Pritz a piano és a No Broke Boys itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1-ös, a World is Mine Radio Show, a Loving Arms szokás szerint itt nálunk ezt a szombat estét. Hol fogod folytatni?
1: Hál' Istennek nem utazom olyan túl messze, Kecskeméten megyek tovább, úgyhogy Rádió 1 hallgatók, remélem, hogy pacsizunk egyet.
0: Mi pedig pacsizunk egyet, Newvikkal is rögtön.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Radio show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Július 4. szombat. A Rádió 1 bemutatja a Soprófest nagy színpadon Daytime Party Metzger Viktóriával. Egy formabontó kezdés 17.15-től a Soprófest nagy színpadán. Majd érkeznek a legnagyobb magyar sztár. A Well Hello, a Pogány Induló, a Halott Pénz és az est csúcspontján a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy. Hajnal 1-től Rádió 1 N-Show.

0: színpadon, egy napon, egy rádióval. Július 4-én Sopronban, Sopron Fest, a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: mindenkinek, Newvik viszi nálunk tovább a szombat estét minőségi klubzenékkel és nagyon sok különleges újdonsággal. Hello Newvik!
1: Hello Geri, szevasztok Rádió Egyesek, zseniális zenékkel indulunk és leszünk itt egy órán keresztül legalábbis velem, egészen biztos Norma Jean a Hypaton és az Automa Hertel indulunk itt a Rádió Egyen.

0: a zene jön most.
1: The Past, The Present and The Future David Guettától, hogy ez szerintem egy vagány zene, úgyhogy tekerjétek fel a hangerőt keményen.
2: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: New Week és a My Love még 2013-ból itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Na New Week, neked milyen még a szombat éjszaka? Merre mész tovább innen?
1: Elindulok Bugyira, utána megyek Szlovákiába, szóval határt lépve át Egyház Gelére, és ott folytatom az estét majd.
0: Szuper, engedünk is, jó bulikat kívánok! Jön Ed Sheeran és Martin Garrix, 10 évet vártunk erre a darra. A címe Repeat It, aztán 11-től Antonio a lemezjátszóknál, éjfélkor pedig indul Layback Luke guest mixe, ilyen is csak nálunk van. World is Mine Radio Show, Rádió 1. Stay.

0: Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: mindenkinek, remélem felkészültetek Antonióra, vele megyünk bele a szombat éjszakába. Hello Anti!
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek! Érkezik az elektronikus zene abszolút legendája Faithless és BB Rex a közöse, a New Religion, itt a World is Man Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Alex Kenji és a Bambolé szombat este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, és maradunk a jó kis tüzes nyári dallamoknál.
1: Egy igazi kubai hangulatú energiával teli felvétel érkezik, ami garantáltan megadja a tökéletes ritmust a nyári hangulathoz. Ez nem más, mint Bruno Bona és Frinzi Music közöse, a Bandito itt a Rádió 1-en.
2: World is Mine Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Geniális house zenékkel, tényleg nagyon fogjátok szeretni, tehát még egyszer éjféltől Laid Back Luke a Guest Mixben, csak itt a World is Mine Radio Show-ban. Na mi a mostanti?
1: Elveszünk egy kicsit elektronikusabb, feszesebb vizekre. Már is érkezik egy kis újdonság, Good Fella és Jitman közöse a Morning Café, ami ráadásul Vintage Culture és Volcoder remixében szól, itt a Rádió 1-en.

0: Antónió még néhány percig itt mellettem a lemezjátszóknál. Zseni voltál ma is, Anti, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon kellemes hétvégét, Rádió 1-esek, és nagyon kellemes hétvégét neked is, Geri. Jövő héten ugyanígy 23 órától szombaton találkozhatunk a World Is My Radio Show-ban. Hallgassátok továbbra is a Rádió 1-et. Sziasztok, Rádió 1-es.

0: A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Van. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is Mine Radio Show.
0: A

0: Luke.
1: Laid Back Luke.
0: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: mine. Elmúlt évfél, bulizunk tovább. Hello mindenkinek, egy igazi világsztár jön a következő egy órában a Guest Mixben. Laid Back Luke mostantól kezdve a lemezjátszói mögött. Afrojackkel kezdünk. Ez a Bang Duck.
3: Hey, what's up? This is Laid Back Luke and you are listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1.

credit cards and scams in the bank. Legacy.

0: with those laser beams.
1: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért a World is Mine rádiósó szombati különkiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombati éjszakát. Jó bulizást, és további szuper hétvégét. Ciao.
2: A World is Mine rádiósó már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szerintem ez egy erős kezdés, Terry Swims-el. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és erős lesz a folytatás is. A legnagyobb kedvenceket hozom megállás nélkül, Lady Gaga, Jonas Brothers, Cookie, ők mind-mind jönnek nem sokára, most viszont Nagy Bogi és Dash igazi mai slágerre, jó leszek újra, DJ Mesker, Vicky Remix.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Bibi Rexát hozom, akinek az eredeti neve Bleta Rexa, ami albánul méhecskét jelent, és hát akkor ebből már a rejnak könnyen kitaláljuk, hogy hogy is lett ő Bibi Rexa. Igen, de szerintem cuki a név, és óriási a dal. Az igazi mai slágerek között ez a New Religion itt a rádió egyen.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és ezen a nyáron két órás a live mix is itt a Rádió Egyen. Summer Edition speciálisan csak nálunk 5-től 7-ig mixben pörögnek az igazi mai slágerek, amik megállás nélkül szólnak egyébként is, most a Maroon 5-tól.

Szuper tehetséges Ray, akinek ebben a dalban a társproducere Mike Sabat, aki egyébként olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Shawn Mendes, Lizzo, Meghan Trainor, Liam Payne, Lil Mix, a Jonas Brothers, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, Selena Gomez, és mindig lehetne sorolni. És hát most ugye Ray, elég menő névsor is. Egy szenzációs dal. Az igazi mai slágerek között ez a Where Is My Husband itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.